Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy 2 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Aki melózik kitartást, én továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely közé pedig most egy olyan kedvenc, amit Rádió egy DJ Cookie készített, hétvégén újra jön live mixel és kívánság műsorral is, most viszont maradok azért a Rádió egy DJ vonalon, aktor és az egyik legnagyobb kedvenc, Regál Lili és a Heal Me, az igazi mai slágerek között, ez jön már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy olyan dalt hozok, amit nagyon rég vártam már, hogy lejátszassak. Egy Grammy-re jelölt DJ Robin Schulz jön a Better Times-szel egy újdonság a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hogy bírjuk az éjszakát? Meló? Utazás? Kitartást? A legnagyobb kedvencek jönnek a következő órában, például Lói és a Swiss Disco újdonságát is hozom, de jön majd Aaron Csupa, Taylor Swift, a kezdésben pedig Kamrád. Az igazi mai sláger a Be Mine, ami a következő zenei órákat indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt
1: lehet. Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekesnő, aki frissen belépett a milliárdosok klubjába? Jennifer Lopez nem pénzügyileg, hanem lejátszásilag, több dalával is pénzügyileg, ez igazából

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És milyen jó ez is, Loi, David Puentes és a Golden Summer, és milyen jó az a ír is, hogy hamarosan újra Rádió 1 konténer giga nyereményekért. Csak itt a

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió Egy, csak igazi mai sláger. Megy, az előző dal is mutatja, hogy milyen jó a nagy előadók összeállnak. Na de hát, ez elmondható arra is, amit most hozok. Az igazi mai slágerek között a Swish Disco, Rehab-bel, Sam Feld-el, egy igazi kollab és egy igazi mai sláger. Az aktuális kedvencek között a Sleep Tonight, ez jön a Rádió Egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig jönnek Balázsék, hát nem azt mondom, hogy akik, de aki már, hogy Balázs tegnap duplázott és csinált egy 4 órás élő kívánság műsort adás után. Valami szenzációs volt. És szenzációs lesz a mai műsor is, 6-tól addig viszont jönnek az igazi mai slágerek. Tóth Abigail, Legszed Sugar Daddy a következő óra elejére, ezt választottam a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, hát szépen lassan ez már hajnal is, ez már szeptember közben. Ma indul a suli, és hát indul egy újabb hónap, egy újabb évszak, és továbbra is nálunk szólnak az igazi mai slágerek, ez nem változik, sőt, most egy nagyon jó újdonságot választottam, Martin Garrix-től, Ed Sheerantől, Repeat It, ezt érítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és lába kelt 50 ezer dobos sörnek Kaliforniában, az nem olyan kevés. A megkárosított cég ultimátumot adott a tolvajnak, a feltételezett tettesek egyébként egy elosztóközpontból vihették el a két szállítmányt, összesen 50 ezer dobos sört. Drága, olyan nagyobb 22 millió forintnak megfelelő összeg. Valósítmény az egyébként, hogy a bűncselekmény akkor történt, augusztus 17-én, miután útnak indították a szállítmányt, de ennél sokkal többet nem tudnak rajta róla. A gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott, hát csak nem 20 tonnányi szállítmányt. Hát nem tudom, hogy most erre így beijednek-e, ha már egyszer ellopták, de hát az azért tétel. A Radio1.hu-n ilyen dolgokról is írunk, közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Hypatont választottam. Norma J. Martinnal ez Out of My Head itt a Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Forgalomkorlátozások várhatók Győrben a Fehérvári út térségében. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Győrben a Fehérvári út térségében. A Magyar Telekom optikai hálózatot fejleszt augusztus 31-e és szeptember 10-e között. A munkálatok a Fehérvári út mellett a Katona József, az Otthon, a Zombor és a Körkemence utcát is érintik. Útpályán, járdán és kerékpárúton is lehetnek korlátozások, helyenként félpályás útlezárással. A Katona József és az Otthon utcát külön ütemben zárhatják le. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel az ideiglenes jelzéseket követve közlekedjenek. Valódi iszkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Moson-Magyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, és a szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-ig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Szabó Karola győri szalmafonó kapta idén a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított aranykoszorú díjat. A 83 éves népi kézműves számára a szalma nem csupán alapanyag, hanem örökség, szenvedély és egy olyan tudás, amelyet évtizedek óta igyekszik továbbadni a következő generációknak. Szakajtókat, kalapokat, csipkefonatokat és különleges szalmatárgyakat készít, miközben gyerekeket és felnőtteket is tanít. Részletek a győr.hu oldalon olvashatók. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy el a mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk már 11 perccel, szeptember 1-je van. Egy új hónap és Egon és Egyed névnap sok boldogságot neki. Ő pedig J-Lo, David Gettával a Save Me Tonight-tal indítom az órát a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy aránylag kellemes 27 fokkal indul az ősz, mert hogy szeptember 1-e van bizony, és szeptemberben is tök jó, hogy jönnek Balázsék 6-tól, meg pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Shouts won't forget you a hírek után! És persze jön a Balázsék Best Story is a tegnapi nap legjobb pillanataival. Mindenkinek nagyon jó munkát, nagyon jó sulit, nagyon sok élményt, és persze jó rádiózást továbbra is. Király Tamást hallottátok. Ciao mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folyt a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. Azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
1: Ugye?
3: Így van, így indult.
1: El akart repülni Krétára.
3: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
1: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ül, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
3: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
1: hogy
3: menni.
1: Nem akarsz elmenni.
2: Hogyne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
1: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
3: Nem megy, oké.
1: Most a gép még nem kezdett el fölszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzatta magát az utaslistáról.
1: Igen. Majd... Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvártam, míg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet. Figyelj, oda jött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
3: Figyelj az ember.
1: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
1: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen hát azt éreztem, beteg. Hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
3: És nem küldtek el a picsába, figyelj! Már elnézést. Most... Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, szevasz,
3: hát fia, amíg
2: hagyják, ugye... hogy itt csiki-csukiz.
3: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
1: még lehet, hogy tudnak varjálni.
3: Tulajdonképpen egyébként van rá lehetőség.
1: Igen.
3: Érted?
1: Visszament a kapuhoz. A hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez. Külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőt, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
3: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
1: eddig happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
2: hogy ez mégsem.
1: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
2: A csajhoz ment, szerintetek?
1: Valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
3: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
2: Nem, csak hogy rájött, hogy mire oda... Tehát, hogy nem volt benne biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán akarja.
1: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kettős?
3: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
1: Semmit nincsen.
2: Visszafelé nem is veti jegyet ezek szerint.
1: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Heraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni. Van ilyen történet?
3: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
2: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
1: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most elkezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív lett, ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Előfordult, hogy Héraklion, le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszajutat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
3: De ezt nem tudod időben sem megcsinálni.
1: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélyesem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésen, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
3: És adjanak egy repülőjegyet.
1: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzette még életében nem találkozott. Előreültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
2: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
1: 70 euróra büntetett meg a vizet.
2: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
3: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
2: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta rá,
1: nem tudod megfejteni, kettős. Ilyen bizonytalan, ilyen otthon. Mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban
2: szenvedett.
1: Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
3: Amit mi se kellett fizetnem.
1: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, semmi. Ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
3: nem volt például visszajegye. Tehát ő csak kifelé.
2: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt. Igen, a Héraklioni csajjal.
1: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
2: Sőt, te nem felvehettem a kalapját is.
3: Beülhettem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
1: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
2: Na, de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor engem sem engedjenek vissza.
1: Jövő héten küldjük egy Zsültes Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
3: Nem nyaralgatunk, Zsül. Kimész,
1: nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, ezt fogod a kézipodjászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
2: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
1: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ez a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
3: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy
2: nem
3: mi egy
2: volt.
3: Te kézipodgyászal utazol ki úgy, hogy nincs vissza a repülőjegyed.
1: De hát fulibuknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
3: igen, oda nem ülhetsz a pilóta üléve.
1: A szuviknál áldogált, az a sósmogyorót hoztad.
2: Leül a WC-re.
1: A légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetét szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van. Megint lement a nyár. Sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndödet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság. Én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hidegélelem nélkül, de megszervezi Józsika a bizonytalan utas haza, úgyhát úgy, hogy se beszállókártyája. A hülye azt se tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a segér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
3: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
1: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem.
2: Ha a valid a történet, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember. De az az igazság, hogy
1: a férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
2: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
3: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
1: Valószínűleg hierakiumba bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
2: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
1: Nem volt, nem.
2: Egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
1: Nem állt, akkor tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy cesztát. Annyira berágott ez a történet. Elkötött egy cesztát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valida a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát
2: hát lefotózott. Lehet, de az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája.
1: Visszafelé, igen. De a légitárság miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitárságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vizer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
2: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
1: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le.
2: Kitadunk
1: de már felszállni se akar.
3: Ne, akkor már küld olyat, a leghosszabbra küldjük.
1: Jó,
3: azt
1: jó, Peking.
3: Dubaj. De az nincs izé.
1: Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
2: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-en is, hogy ők is ilyen jó fejek.
1: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
3: 2 órán belül 4 döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
1: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
2: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
1: Nem, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a vizernek le a kalappal.
0: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Forgalomkorlátozások várhatók Győrben a Fehérvári út térségében. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Győrben a Fehérvári út térségében. A Magyar Telekom optikai hálózatot fejleszt augusztus 31-e és szeptember 10-e között. A munkálatok a Fehérvári út mellett a Katona József, az Otthon, a Zombor és a Körkemence utcát is érintik. Útpályán, járdán és kerékpárúton is lehetnek korlátozások, helyenként félpályás útlezárással. A Katona József és az Otthon utcát külön ütemben zárhatják le. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel az ideiglenes jelzéseket követve közlekedjenek. Valódi iszkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Moson-Magyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, és a szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-ig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Újabb érintett ingatlant nem találtak Győrben az aszbeszt tartalmú zúzott kő miatt. A város útkezelő szervezete továbbra is ellenőrzi a közterületeket és a magánházak előtti területeket, miközben az utak aszfaltját is vizsgálják. Az útkezelő szerint a beépített szennyezett zúzott kőből nem történik kiporzás. A mentesítés egyelőre nem kezdődhet meg, mert nincs egységes országos szabályozás sem a munkálatokra, sem azok finanszírozására. Győr ezért várja az aszbeszt mentesítési alaprészlet szabályait. A 3 milliárd forintos alapból a város később pályázati forrásokat is igényel. Jól tudják, a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: a 90-es évek 10 kóbusz listája, Sebestyén, Baller Feri, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perce, hello Feri,
2: hello.
1: Jó reggelt, hello Juli,
3: jó reggelt,
1: de összeöltöztetek, most nézem.
4: Igen, így. Én így szoktam, vagy veled öltözöm össze, ha összecsörgünk fehérbe, Julcsával
3: csörögtünk,
4: most feketébe vagyunk.
1: Gyászol, feketébe, jó, igen, erősen feketébe vagytok.
3: Jött az SMS. Te miben leszel most?
4: Miben igen. Leszel?
3: Mi van rajta, kislány?
1: Nagyon
4: hát szeptember elsője van, elbúcsúztattuk a nyarat, kérem szépen, tegnap megőrült a város, közlekedhetetlenné vált gyerekek egész nap, ami volt komoly.

0: mert bejelentkezett, hogy 6 óra 16-kor ő itt van, küldött egy elő SMS-t a 80-as végül.
1: Igen.
0: Most 6-18 van, sehol semmi.
1: De nem döntöttük el, hogy még mit csináljunk vele.
0: Ez igaz. Igen, igen, igen, de hát ez az ő döntése volt, hogy akkor ő bejelentkezik, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Azt csinálunk vele, amit akarunk.
1: Amit akarunk, így van.
0: De egyelőre nem írt.
1: Így van, gyerekek.
2: Na de hát ne menjünk el.
1: Na.
2: Amellett, hogy mi történt tegnap.
1: Hát itt ültünk kettőig.
2: Hát Bali.
1: Lehoztuk. A fogadás az fogadás.
2: Hát van élet a reggeli műsor után.
1: Van. Azt hiszem,
2: van,
1: hogy megtaláltam. Megtaláltam a nekem megfelelő műszakot. 8 órát dolgoztam tegnap.
2: Félelmetes.
1: Úristen, nagyon fura volt.
0: Plusz este még a tévébe. Na hát az már... Nem most dolgozta nyilván felvétel. De hát akkor is a hallgatók
1: 8 óra.
0: Így már legalább 9-et benne voltál.
1: Életemmel először dolgoztam 8 órát.
2: Hogy álltál föl? Nagyon.
1: Így él nekem mereket. Lehez élet ez így, hogy délben nem vagyok a szaunában, meg nem vagyok egy masszázsban.
0: Meg egy edzésed.
1: Mi az Isten
0: és hát ez? A legnagyobbakat válogattad be, ugye Tracy, Fekete Pákó.
1: Nem is értettem. Olyanok jelentkeztek be, ugye Eszter is bejelentkezett, te is bejelentkeztél, de Eszter is megjelent. Tracy Amerikából.
2: Tracy.
1: Igen, ott reggel volt ráadásul. Mm-hmm. Tehát, hogy ő valahogy ebbe belehallgatott, és hallott, és akkor bejelentkezett a Lacinál, hogy jönne. Ja, jó volt, lement egyébként, gyorsan lepörgött. Itt maradt a 3-4 reggeli csapat, Laci is itt volt, Anna, Zsül, programosztályról is itt szórakoztattak minket, úgyhogy el voltunk igazából.
0: Na, és jó zenéket kértek?
1: Hát az mindegy volt, hogy mit kérnek.
0: Teljesen
1: mindegy volt, de nem nagyon érdekelt. Nem nagyon érdekelt bennünket, hogy mit kérnek, mi adtuk a saját zenéinket. Volt egy-két teljesítés nyilván. Az első órában úgy kezdtünk, hogy még leadtunk egy-két ilyen általános dal, de rájöttünk, hogy nagyon nem illik az oda. Nem illik az oda, úgyhogy begyújtottuk a rakétákat. És akkor talán a második órától, vagy az első óra felétől, 10:30 után már csak a mi dalaink
2: mentek. Indult a Bali Mix.
1: Indult a Bali Mix, és akkor már kiszedtük az összes rotált Rádió 1-es dalt. Úgyhogy de jó hangulat volt. Volt, amikor bedobtuk a telefonálókat, úgyhogy nem szűrtük őket, csak így, aki folyamatosan villogott a két piros, és aki adásban elkezdtük bedobálni. Volt egy fél óra, csak úgy jöttek, de figyelj, munkások, én nem is tudom.
0: Értelmiségiek, biztos nem.
1: Értelmiségiek, kevésbé gyártelepről dolgozók, gyerekek jöttek nagy mennyiségben, úgyhogy volt minden, nagyon vegyes volt. Nagyon vegyes volt.
0: És hát nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, amivel megjutalmaztál tegnap.
2: Mivel?
1: Nem tudom, miről van szó.
0: De mi, te részegen vezetsz műsort? Nem emlékszel?
1: Nem.
2: Miért kérhettél?
1: Nem tudom.
0: Nem. Hát kérhetni, de az oké, hát azt megbeszéltük. Hát, hogy minden kedden.
1: Ja, hogy átadtam neked, hogy minden kedden.
0: Hallottam, zsivány vagy.
1: Azt mondtam, hogy Feri minden kedden beül. Akkor a siker ez a kívánság műsor, hogy Feri keddenként vállalja. Úgyhogy Atisnak már nem nagyon kell jönni.
0: Figyeljetek, hát én ezt nagyon sokat csináltam. Hát még sokat. Mielőtt én beültem reggeli műsorba, és akkor aztán jöttetek ti a Janival. Én ezt évekig nyomtam, és mindig azon gondolkodtam, hogy mi a titka. Hogy mit szeretnek rajta az emberek, érted?
1: De még a 90-esekben értem, a 2000-esekben értem, de most már mi a titka? Tehát ott a Shazamod, ott az Apple zenéd.
0: Igen,
1: most már tényleg minden meghallgatsz, és egy perc múlva ott van a telefonodra. Mert ennek az, mi az, értelme
2: az
1: van?
2: Az, hogy három percig tied az éter. Te szólalsz meg, téged hallgat mindenki, és te tudsz transzparensen üzenni valakinek. Igen, ez.
1: Hát hallgatja még valaki egyébként. Szerintem hogy küldöm Icának, hogy szeretem. Ez érdekel valaki.
2: Ha Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs küldi valakinek Icának, akkor azt hallgatják. Igen.
1: Az oké, de hát nem mi csináljuk, nem de mi hogy küldjük. Mégis van azért egy csomó kereskedelmi rádióban kívánságműsor, de hogy ez még egy érdekes formátum. Az én is gondolkoztam.
2: Ez egy gesztus.
1: Igen. Nyilván, hogy tegnap csináltuk, marhultunk, oké, de hogy egy általános kívánságműsor formátum szerintem az már lejárt.
0: Látod, mégsem. Tökre
2: szeretném. Mit csinálsz?
0: Atis, neked nincs munkád.
1: Atis, tényleg.
2: Tudod, hogy ez teljesen.
1: 2026-ot írunk.
0: Igen, valószínűleg az van, ugye, ahogy egy régi programigazgató mondta, a kívánság műsorban maga a kívánság küldés, ez két embert érdekel, aki küldi, és
1: ennyi,
0: aki senki küldi,
1: más.
0: Senki más.
1: A zenék
0: nem,
1: pedig rotációban az mennek, azt meg ugyanúgy igen. Meghallgatod.
0: Hát ezért hallgatod, ugye a zene az ugyanaz, mint amit egyébként szeretsz egy rádióban, tehát ott nincs változás. Most a külső fület mondom, aki nem küld és nem kap, hanem csak hallgatja. A zenét megkapja, ott most 20 másodperc alatt valaki elmondja, hogy szeretem az Irént, azt neki küldöm a dalt, igazából nem zavaró.
2: Igen, de ez olyan, mint felírni az égre, hogy szeretem az Irént. Ez egy akkora szó, vagy akkora gesztus. Egy
1: még
2: csomó
1: mindig,
2: embernek.
1: 26-ban, még mindig. Tényleg?
2: Igen.
1: Lehet, hogy csak ez itt maradt ez a formátum, és senki nem meri levenni, nem? Az egyik rádió levenni mindenki, tudod.
2: És mit tennél a helyére?
1: Olyan, mint a fél óránként hírek. Minek a mai világban, minek adsz még a médiatörvény szerint fél óránként híreket? Kit érdekel?

0: érdekel a telefon, az internet és az állandó elérhetőség világában? Miért kell neked egy kereskedő menedőben fél óránként híreket adni? Ez milyen őskövület médiatörvény? De tényleg, hogy ezt valaki miért nem meri már felülírni? Nem?
1: Ez sincsen, szerintem teljesen igazad van. Egy csomó embernek nincsen idege, meg nincsen türelme átlapozni egy teljes hírportált, és akkor kap ebből egy ilyen kis szüzsét.
0: Na de mit kapsz? Egy szerkesztő által leválogatott a preferenciának
1: nekem,
0: megfelelő álvalóságot.
1: Akár. Aha. Éppen mi. Egyébként nekem az volt az érzésem az első fél órában, hogy olyan vagy, mint egy maratonista, aki belesprintel az első másfél kilométerbe, és attól féltem, hogy valahol a második óra környékén el fogja elkezdeni.
0: Na, ha nekiállok, akkor megcsinálom.
1: Végig toltuk. Jó volt.
0: Végig toltuk. Hát és itt mondom, a Viberem az úgy nézett, hogy 999.
1: Meghalt.
2: Hát, nem tudott többet.
0: Effektíve lefagyott, tehát hogy egy fél óra után én elvesztettem a saját Viber felületemet, mert nem volt. SMS-ek folyamatosan jönnek, és a két piros az úgy villogott állandóan, hogy bármikor fölvetted, rányomtad, az állandóan ott volt valaki. Tehát, hogy ilyen lehetetlen lett bárkit is adásba tenni, mert szinte folyamatosan jöttek az üzenetek.
1: Tessék, én már annak is örülök, ha beolvastak egy üzenetemet. Hát igen, tehát tulajdonképpen ez a titka az egésznek, hogy egy pillanatra úgy érzed, hogy kiemelkedsz tőled, és hirtelen jelentőséget kap a személyed.
2: Nagyon sokan kérdezitek, hogy vissza lehet-e hallgatni? Nem.
0: Nem.
2: Nem lehet, mert pont most reggel beszéltük Zsüllel, mondtam, hogy egyrészt ezt visszahallgatni, ki az, de már sokan írják, hogy az a baj, hogy ez jogdíjas a sztori, gyerekek. Tehát a mi beszédünket föl lehet tenni, de hogy a zené, a kívánság műsorban rengeteg zene van, és amiatt ezt egyben nem tudod föltenni, mert például a Spotify is így
0: letűnt. Azonnal lehúzza, letűnt, igen.
2: Tele van jogdíja a
0: zenével. Igen.
2: Úgyhogy egyszer is megismételhetetlen
0: ez aki, volt. Igen, aki hallott, hallott, ez nincs fönn nagyon sehol. Tehát, hogy ez így elment, és ez ott van. Majd lesznek belőle a TikTok verziók, hogy betelfáj 10 éves kislány, és nem azt kapja, amit szeretne. De hát az élet egy harc. Szóval az, hogy nem kapod mindig azt, amit szeret, és tanulják meg ezek a gyerekek, hogy azért a 10 éves, hogy és aranyos a hangod, nem jön. Nem jön Justin
2: ez
0: Bieber.
2: Kevés. Érted? Ez kevés.
0: És bármennyire is szereted Justin Bieber, nem azt kapod. Meg kell tanulnod, hogy az élet kemény. Úgyhogy...
1: Én ebből hanyomát csinálnék. Fél évente egy.
0: Fél évente egy?
1: Fél évente egy.
0: Fél évente egy beülés?
1: Igen.
0: Itt volt Atis is, ja, őt is említsük meg, nagyon aranyos volt, nehogy elfelejtsük, gyerekek. Segített, előre összevágott egy-két dolgot, ami ugye a dal lezáró volt, az összevágta a következő jingle-el, meg beharangolt. Szóval végig itt a Zsül keze alá dolgozott, úgyhogy nagyon aranyos volt.
1: Hát
0: nagyon
1: Atis,
0: élte.
1: Atis egyedül hozza azt, amit ti tegnap négy.
0: Igen. Nagyon élte, és nagyon...
2: Mondtam, hogy mentem el innen, hogy ugye ezt mindenki egyedül csinálja. Mm-hmm. Tehát egyedül veszed a telefon, megvágod, beragod, kész. Itt érted, olyan zsizsgés volt tegnap, parádé.
0: A reggeli.
2: Laci rohangált, Anna vette a telefonokat, Zsül rakta az
1: eléket. Fél óránk ment el arra, hogy kerestünk egy darab telefonszámot. Mert szerettünk volna valakit megszólítani, aki aztán végül nem is került be szerintem.
0: Igen, mert ugye volt, hogy visszahívtunk mi is valakit. Igen.
1: De hát tudod, itt a óriási pörgés ment.
0: Ja, de Atis is nagyon, nagyon jó arc volt, segített, itt volt végig, és mondta, hogy mi után, meg hogy van, meg mi a szerkezet, meg van-e itt most hírek, vagy nincs hírek, mert azért mi azért vakon tapogatóztunk itt. Tíz óra után.
1: Oké, Sakirát kérte, hát.
0: Azt nem tudom, mi volt. Kérte Sakirát?
1: Igen, és aztán helyette lejött valami likvid, vagy nem is tudom, mit.
0: Ja, azt megmutatom, hogy volt egy olyan filon, akkor most megmutatjuk, hogy működik az igazi kívánság műsor. Szia, Tibi vagyok, kérném a Sakirától. Nem, te a narkotiktól fogod kérni a likvidet. Micsodát? Azt nem ismerem, nem baj. Mond utána. Narkotik likvid. Szeretném kérni a narkotiktól a likvid, és hallottak is, hogy egyáltalán nem erre szedni. Látod, nagy mondom, ez az. Jó. Na, így működik a kívánságban. Köszi, hello, hash. Kiraktuk, és leadtuk a narkotik likvidot. Kis csáv, szem azóta egy áll, így néz maga elé. Ez mi?
1: Újra és újra társáz.
0: Ez mi volt? Kivel beszéltem, igen. Úgyhogy ez volt. Elhussant ez az éterben. De el is ment, így fura volt kettőkor, még átmentem edzeni egyet, és úgy rájöttem, hogy elment a nap. Jó. Mert hogy úgy tényleg.
2: Hey, mire leedzel, hazaérsz 4 óra.
0: Kis szauna, stb. És úgy azt gondoltad, hogy basszus, ez a 8 óra munkával azért elmegy a nap, úgyhogy visszaálltam a 4 óra munkára, jelentem. Tökéletesen.
1: Elég.
0: Tökéletesen elég, nyilván van forgatás, akkor van több is, de hogy ez így bőven. Bőven elég.
1: Most már csak azt kellene megreformálni, hogy ne reggel 6-kor kezdjünk, hanem mondjuk egy 9-10.
0: Ennyi. És mindent átformáltunk, igen. Igen.
1: Megcsináljuk 10-től az élőadást, és másnap reggel 6-tól lehagyjuk ismétlésben, és akkor mindenki boldog.
0: De egyébként? Na? Tehát, hogy simán beleférne.
1: Szerintem.
0: Simán beleférne, így
1: a közlekedési hírek nem lesznek annyira frissek, de hát...
0: De azt elengedjük. Nem is olvasunk közlekedési híreket, igen. Na jól van. Oké, engem leszartál, hiába kértem. Hát, Sanyi, voltak így sokára. De nem ez a jó szó, mert nem ez történt, egyszerűen csak nem. Nem fértetek be, úgyhogy ez volt. De visszahallgatni nem nagyon. Nem nagyon tudjátok. Na itt a nyári szünetes SMS, mit csináljunk vele, gyerekek?
2: Hozzuk meg a döntést, hogy akarunk-e ezen most ugrálni, okoz-e még örömet, szerez-e még izgalmas pillanatokat az, hogy mennyi van.
1: Én adnék neki egy esélyt.
0: Hogy olvassam minden nap. Uh-huh. Mondjuk a szám az botrány sok.
1: Na mondjad, mennyi.
2: Ne, várj, egy kicsit készüljünk.
0: Mondjad. Egyelőre heti egybe.
2: Jó. Minden hét hétfőjén.
0: Minden hét hétfőjén, vagy minden hét péntekén. Küldj el nekünk.
2: Melyik a jobb?
0: A péntek. Mert akkor péntek, úgy van, megint lejött belőle hét. Péntekenként, ez egy köztes megoldás.
2: Jó, tehát minden pénteken 6-16-kor.
0: Küldj el nekünk, hogy még mennyi.
1: Aki ilyen következetesen, ilyen szorgalmasan csinálja ezt a dolgot, az megérdemli szerintem.
0: Nincs.
1: Nem is értelek.
0: Most gondolom, most küldtek 40 SMS, most akkor mindenki megérdemli, hogy beolvassam. Ez egy választás. Jó, nekem jó az, hogy egyelőre heti egybe itt marad velünk. Pénteken.
2: Jó, egy péntek, az jó is, tényleg levezető nap, már megint elmúlt belőle.
0: Ha most nem küld el minket az anyánkba, hogy az viszont én nem vállalom.
1: Meg is írtam, hogy vettem 100 000-es.
0: Látod, hát ez a puncsolít össze-vissza. Jó, akkor pénteken küldözgesd egyelőre, aztán majd lehet, hogyha közeledik a nyár, akkor sűrítünk. Most egyébként 290 nap.
2: Jézusom, ez ne, 3/4 év.
0: A mindenség ír neki, azért ez így soknak tűnik. Na jövünk mindjárt, fél hét van, jelentkezzetek játékra. Jó, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Senki ne pánikoljon, pár perc szület és Balázsék ismét visszatérnek.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
8: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
10: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
11: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
15: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Forgalomkorlátozások várhatók Győrben a Fehérvári út térségében. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Valódi iszkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Moson-Magyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, és a szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-ig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Akár a régi italos dobozokból is lehet új alumínium, amely az egyik legértékesebb újrahasznosítható alapanyag. A MIH ZRT szerint ezért fontos az alumínium hulladék elkülönített gyűjtése. A fém megfelelő válogatás után újraolvasztható és újra felhasználható, miközben az újrahasznosítás lényegesen kevesebb energiát igényel, mint az alumínium elsődleges előállítása. A szakemberek szerint egy régi alumínium termék nem feltétlenül hulladék, hanem egy következő termék értékes alapanyaga lehet. Szabó Karola győri szalmafonó kapta idén a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított aranykoszorú díjat. A 83 éves népi kézműves számára a szalma nem csupán alapanyag, hanem örökség, szenvedély és egy olyan tudás, amelyet évtizedek óta igyekszik továbbadni a következő generációknak. Szakajtókat, kalapokat, csipkefonatokat és különleges szalmatárgyakat készít, miközben gyerekeket és felnőtteket is tanít. Részletek a győr.hu oldalon olvashatók. Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3:07 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Azt hiszem, hogy a YouTube-on egyébként fent van a kívánság műsor, meg valaki Google Drive-ra is föltette. Tehát azért ezeket így meg lehet itten találgatni, ha valaki nagyon, nagyon kutat valamit, vagy nagyon keres valamit. Szerintetek ma sokan rá fognak rántani, hogy gyerekek a suliban? Lesz gágások helyre? Hát valószínűleg igen. Bizony. Egyébként. Bizony. Hát most azért kicsit kiürül a lakás.
3: Profik szabadságot kivették már.
1: Így van, kicsit pihensz. Pihensz, egyedül vagy.
2: Megünnepelj.
1: Családdal vagy, megünnepled a gyerekek az iskolában. Vagy osztálykirándulás. Ugye hát ez a kettő verzió van, valahol ezzel indulnak, valahol azzal. Indulnak igazából. Egy kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán az M0-as csomópontja előtt, a 17-es kavisán a külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 3 kilométer. Aha, na, hát az klassz, az M1-es, ez nagyon alakul. Gyerekek, ez van.
2: Na, és néztétek tegnap este?
1: Én nem tudtam, mert én egy vacsorán voltam, úgyhogy én pont mondtam a Ferinek, hogy én majd belenézek ma, vagy hát részben belenéztem, de én online, tehát hogy nem az élőt.
3: Szereted magad visszanézni?
1: Nagyon ritkán nézem vissza magam. Nagyon ritka az.
3: Hiszen tudod, hogy jó vagy.
1: Olyan dolgokat nézek vissza, amikor nem tudom, hogy mi történt a másik oldalon. És a Most Wanted nekem azért érdekes, mert én nem tudom, egy csomó mindent nem tudok, hogy mi történt a másik oldalon. Rengeteg sztori nincs meg.
3: Mi van, az kérdés.
1: Hogy mi történt, hogy történt, hogy ők hogy indultak el, hogy mi hogy kaptuk el őket, hogy ők hogy jutottak abba a csapda helyzetbe, és mit rontottak el, mert ott nincs velük idő beszélni. Tehát berakjuk a buszba, begyűjtjük, és hello, én azóta velük nem találkoztam. De egy csomó nekem is most áll össze, hogy ők miért mentek abba a zsákutcába, mit rontottak el, miért álltak meg a pirosnál, milyen döntéseket hoztak például a GVM, mikor bekeveredtek oda a Lónyai utca 5. kerületbe. Nem is értettem, hogy ők ott mit csinálnak. Amikor
3: ugye... Valószínűleg ők se.
1: Tehát, hogy oda miért keveredsz be, ahogy tudod, hogy dugó van, és a Calvin térig áll a sor. Tehát, hogy azokat például én nem láttam, hogy ők mit csinálnak ott. Vagy, hogy milyen váltott autókkal mennek, hogy szervezték a menekülést. Mi ezekről semmit nem tudunk. Tehát a másik oldal az elkapás pillanatában válik nekünk tisztává, meg hogy van egy játékstílus, hogy hogy játszanak. De nem tudunk egy csomó mindent, sztorit, eseményt, hogy ők hogy voltak, hova mentek. Kíváncsi vagyok igazából, mert meg a másik oldal érdekel leginkább. A mi részünket tudom, hát mi végig marhultuk.
3: Azt a gyermeki örömet, amit ti le tudtok vágni.
1: Ja, mi nagyon presztizselünk, persze.
3: Ez nekem még tegnap is meglepetés volt, hogy a második évadra.
1: Vannak ilyen kötelező, reklámtevékenység, megjelenség. Én azokat annyira nem szeretem, azt már láttam különböző promókban, hogy mi van, de hát ez nyilván a kereskedelmi tévé része, hogy van egy díled egy gyors étteremmel, és akkor ott különböző dolgokat kell.
3: Akartam is mondani, hogy te is ide is őket te hoztad be, vagy mi van?
1: Úgyhogy érdekel, kíváncsiak a Sábiékra, hogy milyenek. Egy csomó pár viszonylag kevés infónk volt róla, mert nagyon térképen kívül kerültek, vagy elmentek, nem tudom, hogy játszottak, milyenek voltak. Ki a jó karakter, ki a vicces. Tehát érdekelnek a celebek, hogy milyenek voltak. Nem tudok semmit.
2: Jó szervezőik voltak.
3: Van, aki tud itt ám róluk eleget. Te kis áruló.
1: Igen.
3: Annácska,
1: ez majd így kifog.
2: De ez majd később kiderül.
1: Ez majd itt aztán később kiderül, igen. Látom, hogy kik azok, akik túlszervezték, vagy nagyon rászerveztek, akik azok, akik spontán mentek. Én most nekem az az első benyomásom, hogy mindenki nagyon szervezetten ment.
2: Figyelj,
1: tehát mindenki hiszem... nagyon szervezetten ment. Ez jó is, meg rossz is egyébként.
2: Az elején volt, aki a Blaháig 3 autót váltott. Tehát nem is értettem.
1: A keletitől?
2: Igen.
1: Hát ez végül is megengedett.
2: Hallod, mi történik itt?
1: Igen, igen, igen.
2: Hogy mindenki mindenkit lerázza.
1: Igen, de a börtönös rész, azt én már megkaptam előre, azt szerintem az zseni, ahogy követ fejtenek meg.
2: Nekem az előjáték egy kicsit hosszú volt.
1: Aha. Szóval, én szeretem, mert tök filmes az egész.
2: De igen, de nekem az elejé. Én már vártam, hogy történjen, kezdődjön, elinduljon, hagyd lássam, hogy mi, hogy szaladnak ezek a kis celebek.
1: Ezek hogy rohannak, ezek a kis narancssárga ruhások?
2: Hogy kapnak agynézést.
3: Hát ahogy Gáspár Laci érdeklődött a játék iránt, ugye a Basuk izgalmasére nem volt.
2: Gáspár Laci nehéz kimozgatni.
1: Az nagyon
3: hátradőlt.
1: Nekik például egy zsákutcába fordulás vetett véget. Tehát, hogyha ott a sofőrük nem fordul be, akkor a másik oldalon ők ki tudnak menni. És én nem értettem, hogy ők ott mit csinálnak, de most jöttem rá, hogy átmentek a kereszteződésen, és ugye befordultak egy zsákutcába. Aztán utána már nem láttam, hogy mi volt, de ők ott azt elrontották. és jöttek velünk szembe, nekünk rohantak. Hát a csávon majdnem elütött. Ja. Szóval, hogy ott voltak érdekes részek, azokat kivágták, de igen, ők bementek egy zsákutcába.
3: Igen, ott úgy éreztem, hogy mondatok még benned
1: voltak. Ott bennem voltak, hát ott több minden is történt.
3: Ki is jött,
1: ott
3: több jöttek minden is a mondatok, történt. Csak jótékonyan kivágták.
1: Volt, hogy rá kellett ütnöm egy motorháztetőre. Igen, olyan stengben vannak a sofőrök is, a civilek, ugye, ott ül mögötted két ordibáló celep, hogy simán elüt. Tehát, hogy simán átmegy rajta. Többször majdnem elütöttek minket. Amikor már kellett kérni, hogy állj meg, haver, ez nem annyira vicces. Tehát, hogy így mondom, volt, hogy motorháztetőre kellett rávernem, nem kicsit.
2: Ugye, forgatás hetén engem többen megkerestek teljesen ilyen random emberek, hogyha bárkinek kell fuvar, tudták, hogy én nem vagyok benne a műsorban, meg nem is vagyok szerző, meg nem csinálok semmit, de ha esetleg valakinek Budapesten kell fuvar, akkor csak
1: akkor
2: szóljak,
1: ők viszik őket.
2: Érted? Aha. Tehát, hogy nagyon nagy ment.
1: Hát mindenki a párjával, a menedzserével, az ügynökével, a pasiával, a csajával, mindenki mindent leszerveztetett. Jó, de hát mert meglátjuk majd, kíváncsiak, itt még sok történet van, amit nem tudunk, meg ami még titkos, úgyhogy bizonyítva, aztán nagy segítők voltak itten, kérem szépen. Kíváncsiak a tényleg a Csillagász Lacira is, hogy milyen ebben a szerepben.
2: Hallod, amikor én megtudtam, hogy a Pampeddal lesz ő egy párban, én azon gondolkodtam, hogy ezek a második napon fogják kinyírni egymást. Tehát volt olyan érzésem, hogy a Laci az fogja magát egy ponton, és kiszáll a kocsiból, azt mondja, hogy nem. Aha. Ezt nem csinálom tovább.
1: Valamikor a Gabó egy ilyen csöndes fazon egyébként. Tehát, hogy nem idegeskedik, csöndben van, nem túl sok mindig.
3: Szerintem a Laciban meg pont az van benne, mérhetetlen intelligenciája kapcsán, hogy kíváncsi mindenki másra, érted? Abszett. Hogy ő hogy tud vele együttműködni. Hát jó. Ugyanez volt az Árulókban is, ott is ugye egy olyan közegben volt a kastélyos műsor.
2: Az egy más típusú műsor.
3: Van más típusú, tehát ott ez a szint azért nem jelent meg, amit Pampett tud képviselni, de szerintem a Laci ez pont az a csávó, aki egy ilyen izgatottan áll egy ilyen feladat előtt.
2: Na,
3: érted?
2: Ő dinamika.
3: Mit tudsz vele csinálni?
4: Igen, azért már tegnap helyre pakolgatta Gabót, tehát azért ott meg kis rész, ami be volt vágva, tehát hogy jó, elég most már a fodrászkodásból. Elég a fodrászkodásból, elég a szendvicsből. Gabó, tehát,
2: csak
4: most már a kezembe veszem a dolgokat, tehát itt azért a Laci nagyon a kezébe tartotta a dolgokat, mert ott azért szétforgácsolódtak volna rögtön az első nap.
3: És látod, egy ilyen arc, egy ekkora koponya is, mint a csillagászunk is, gyermeki örömmel konstatálta a jelzést, hogy elkaptak egy párost, és ez nem ő.
1: Igen.
3: Sírtam a csávon.
1: Ők megkapják sírtam. Ugye az órájukra, hogy egy párost elfogtak. Az első nap nagy kasza volt. Szóval az első nap mi úgy mentünk neki, hogy ez a Budapest ez szinte lehetetlen lesz. Tehát, hogy egyszerűen mi tavalyból kiindulva, nagyon tavaly senkit volt. Nem kaptunk el Budapesten. És annyira bénáztak, és annyira magabiztosan áldogáltak, hát a benzinkutas áldogálás, amikor jöttek a törőcsikék, azt nem hittem el. Tehát a két hülye ugye bement, egy csomószor ugye megállunk, meg bemennek, és ők ugye, nem is tudom, mondjuk autót váltottak talán, vagy beálltak egy garázsba, és egy garázsból álltak ki, de nem értettem, hogy azt is hogy, mert egy lakótelepre mentek be, onnan egy irányba tudsz csak jönni, és ott jöttek el a benzinkút mellett, miatt egy negyed órát álltunk azon a nyomvadkúton. És egész egyszerűen csak megérkeztek mellénk a 13. kerületbe. Szóval, hogy ebben azért nagyon sok szerencsefaktor van, úgy, hogy tavaly senkit nem kaptunk el az isteneséken kívül Pesten.
4: Nagyon
1: és az isteneséket is csak azért, mert visszajöttek vonattal Vácról. És bejöttek a Nyugatiba, ahol mi áldogáltunk. Ahhoz képest a két vagy három pár megvolt az első napunkon. Tehát mi kaszaboltunk Pesten. Úgyhogy izgi.
4: Azért az nagyon nehéz volt egyébként, szóval azért az hogy nem Pest megye, csak Budapest, szóval azért az nagyon húzós volt.
1: Ráadásul Pest megye, így van, Budapest. Így van.
4: Budapest.
1: Igen.
4: De láttam, már a Kelettitől ott indultak az autók, mindenki, tehát hogy már oda voltak szervezve.
1: Hát
4: nagyon
1: igen.
4: Soknak.
1: Nagyon sok, és bizony. Aztán majd még itt minket, aztán majd már meg akarok spoilerezni, de itt olyan igen. Követések lesznek, hogy már nagyon idegesítő volt. Szóval az nagyon.
2: Hát már az
1: nagyon duró, de nem mondunk el minden, mert hát valaki nem látta még az első részt, úgyhogy ja, izgi lesz igazából. Jó a formátum, jó, ki jól van ez kitalálva.
2: Arra vagyok kíváncsi, hogy hova lehet ezt fokozni mondjuk majd a harmadik évadra.
1: Nem tudom, hogy lesz-e, vagy lehet-e, vagy kell-e.
4: Nekem lennének ötleteim.
1: Mit lehet csinálni?
4: Igen, abszolút, most, hogy így benne.
2: Bécsben picit, mindezt.
4: Nem, meg lehet ezt itthon is csinálni. Meg lehet. De csak
2: hívjátok Annát.
1: Igen. Kérdezi valaki, a Pólusnál tényleg volt a baleset? Nem volt baleset, a követő autóinknak mentek neki. Ugye vannak ezek baleset. Az úgy, nem, igen, de hogy nem komoly meg semmi, csak nekünk ott szantak. Egyébként követő autók. Tehát az, aki már minket ott követett, az neki ment úgy, egy runner autó van, aki jön, és akkor hozza az aksit, meg cserél, meg jönnek utánunk páran, azt megtolták hátulról. Úgyhogy ők ott leváltak rólunk, de legalább egy követünk kiesett. Úgy annak nagyon örültünk. Igaz, egy karambolárán, de jó, szóval sok minden történt igazából. Meghallgatjuk a játékosunkat is, közben halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, halló! Na, mi a helyzet, hogy
5: hívnak?
2: Dani
5: vagyok. Dani. Már nagyon régóta várakoztattak. Már úgy föl voltam,
1: ne ragud, Dani. Korábban jöttél.
3: Ne,
2: lelankadt? Lelankadtál?
1: Korán adásba raktunk. Mi helyzet, Dani? Honnan hívtál minket?
5: Kőszeg mellől.
3: Akkor fogadjunk, Ausztriába jársz dolgozni.
5: Nem, Magyarországon.
3: Ez egy igazi ember.
2: És mit csinálsz Kőszeg mellől?
5: Tessék?
2: Mivel foglalkozol Kőszegen? Mit csinálsz?
5: Mezőgazdasági mérnök vagy, de nem Kőszegen, hanem itt
2: Kőszeg mellett.
5: Bük mellett.
1: Aha.
5: Igen.
1: Jól van.
5: Sok az igen.
1: Jól van, Dani, és kit választott a játékra?
5: Téged, Balázs. De úgy voltam pörögve, most egy kicsit úgy lement, ez nem jó, pedig úgy, akkor tudom a szankat.
1: Tedd, aztán hívjál vissza, után. És akkor meg újra fölpörögsz.
5: Jó, van, oké, rendben.
1: Fúj egyet, tedd le, jó, és kicsit, akkor visszaívsz.
3: Vagy kicsit tarts távolabb a telefont, Dani, jó? És üvölcsél, hogy egy állat vagyok. Gyerünk.
5: Egy állat vagyok!
3: Ez igen, érződött.
1: Ez érződött, ez kíváncsi, ez meddig tart. Na várjunk,
5: hát én
1: még, hogy menjünk.
5: Kemény leszek, itt vagyok, itt az idő vége.
1: Menjünk?
5: Nyomjuk.
3: Akkor figyeljetek, 3-2-1, tessék!
1: Kőszeget mondtál, Dani? Kőszeg? Ott laksz?
5: Kőszeg, így van. Egy szomszédos faluban lakom.
1: Kőszeg mellett? Aha.
5: Így van, Kőszeg mellett.
1: És mezőgazdasági mérnökként dolgozol?
5: Mezőgazdasági mérnökként dolgozom. Így van pontosan.
1: Aha.
5: Aztán mit csinálsz?
1: Mit csinálok? Ülök reggel egy rádióban.
5: Én meg az autóban nem mertem ki. Nem igaz!
1: Ne haragudjál!
5: De ez csak olyan régóta vártam erre. Nem igaz. Túl sok volt a várakozási idő.
2: Leeresztettél, mint egy lufi.
5: Ez kemény volt.
1: Leengedtél, várjál, kiveszem a...
5: Lehet pedig az Annával olyan jót beszélgettem, meg úgy nyomtam volna, azt hittem egyből nyomjuk, de mindegy, jó van, így sikerült.
1: Jól van. Hát ez gyors volt, de valahogy az izgalom kapcsán már ezt hallottuk, hogy
5: hallottad, ja? Igen, hogy ez lesz. Előre, hogy vesztek.
1: Igen. Figyelj, viszont egy nyereményet hallgass meg.
6: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltában.
1: Na?
5: Az is nagyon jó, köszönöm szépen.
1: Ezért jöttél.
5: Nem is tudtam, hogy van játék. Fogadj. Nem.
1: Jó,
5: nem is tudtam, megörültem, amikor Anna mondta. Nem.
1: Letesszük a telót, és akkor hűj vissza egy üzemi hőmérsékletre.
5: Jó? Ja, megyek vissza, kiosztom a munkát.
1: Jó van. Ciao.
3: Jó, szevasz, kollégám.
1: Hello. Jó, hogy nem akarok spoilerezni, de valaki erre elmondta valamit, ami nem is volt benne az első részben, csak én nem láttam még végig az első részt, csak azt hittem, hogy belerakják, úgyhogy mindegy, nem érdekes, felejtsétek el. Meg kéne nézni, mit raktak az első részbe. Jó reggelt, az M7-es M0-as csomópontnál Budapest felé 3 sávon szintén elesett. Mai szép napot, Attila. Hátja. Ez ilyen most ilyen nagy eresések lesznek.
3: Az bizony.
1: Mennek a kis lurkók iskolába újra, úgyhogy ja, ez lesz. Ez lesz, gyerekek.
3: Remélem, jól vagytok, fiatalok.
1: Micsoda szomorkodás lehet.
2: Már csak egy óra.
3: Jó, jössz a kocsiba, a hátsó ülésen, anyád mögött érted, aki tök ideg a dugó miatt. 3 hónapja, vagy 2,5 hónapja, ezt nem kellett csinálnia. Te ilyenkor tegnap még rohadtul aludtál. Mi van, van-e füzetem?
2: Vagy elsős vagy, és nagyon izgulsz.
3: Vagy az. De az még jó, az elsősnek lenni, az szerintem még a szülő is érzi egy kicsit, vagy élvezi, hogy mégis iskolában megy a gyerek, azt szerintem egy jó sztori.
2: Ti csináltatok ilyen első tanítási napon fotót, meg az utolsón? Jó, elsőben, meg 8-ban?
1: Mi van?
2: hogy az első tanítási napon, amikor először beül az iskolapadba, akkor ugye felengedik a szülőket, és akkor általában csinálnak a szülők a gyerekekről egy első képet, hogy hogy nézett ki.
1: Önként ugye zavartak, mint a húzat.
2: Igen.
1: Be kellett adni a gyereket, az taka volt.
3: Persze.
1: Semmilyen fotózkodja a gyerekkel.
2: Ahogy az iskola előtt bárhol szoktak ilyet csinálni, és akkor az utolsó, mondjuk a 8. osztály utolsó tanítási napján készül egy fotó, és akkor összerakod a kettőt, és megnézed, hogy mennyit fejlődött a kis gyerek.
4: Én 12-t fotóztam, mint hogy Péter, mert én nem vagyok ugye otthon reggel, 12 fotó van meg, elsőtől a 12-ig mindig ugyanott fotózta, lehet a suliba menet befelé mindig ugyanott. És ez egyébként nagyon vicces.
1: Nekem egy ilyen képem nincsen.
3: Van egy csomó fotónk, de hogy így ennyire beállítva, meg ennyire tudatos, szerintem
1: nincs. Igen.
4: Nincs beállítva,
3: de
4: csak
3: de hogy mindig ugyanott.
4: Ez pont az a spontaneitás, a táska változása, a ruha változása, a divat változása.
3: De a spontaneitás nincs, ha minden évben ugyanoda beállítod a gyereket.
4: Az igen, értem. Az igen, direkt, az viszont azért volt direkt, persze, az ugyanaz a helyszín, igen.
3: Hogy változik
4: így
3: a
4: van,
3: gyerek.
4: Így van.
1: Ja, igen, ja. Nekem ilyen nincs. Látom otthon a leget. Látom,
3: látom. Én látom
2: róla a fotót.
1: Egymás felé rakom a karácsonyi képeket, ugyanott vagyok, csak a karácsonyfa változik igazából. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 7 óra, ha van még közlekedés, küldjétek. Mi pedig itt vagyunk mindjárt, egy rakutam.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan kérdezik.

és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapest

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Reklámot hallottak!
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
15: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: át végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.

0: ők is megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Forgalomkorlátozások várhatók Győrben a Fehérvári út térségében. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Győrben a Fehérvári út térségében. A Magyar Telekom optikai hálózatot fejleszt augusztus 31-e és szeptember 10-e között. A munkálatok a Fehérvári út mellett a Katona József, az Otthon, a Zombor és a Körkemence utcát is érintik. Útpályán, járdán és kerékpárúton is lehetnek korlátozások, helyenként félpályás útlezárással. A Katona József és az Otthon utcát külön ütemben zárhatják le. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel az ideiglenes jelzéseket követve közlekedjenek. Valódi iszkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Moson-Magyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, és a szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-ig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Útburkolatjavítás miatt hétfőn 10 órától ideiglenesen lezárták a Dr. Petsz Lajos parkolóház kórház felőli bejáratát. A lezárás a munkálatok befejezéséig tart, közölte a Győrszól. A munkavégzés ideje alatt a parkolóházba kizárólag a Szent Imre úti rendelőintézet felőli bejáraton lehet behajtani. Kérik hát az autósokat, hogy figyeljenek a megváltozott közlekedési rendre, és a munkaterület közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Évai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 7 óra után 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 79 nap és GTA 6. Wow. Valaki, ugye az egész világ ezt várja, volt már a Netflixen egy nagyjából 20-25 perces kis bemutató, mindent megelőzve, ugye fölraktak egy ilyen kis összeállítás, hogy mi várható, meg milyen világ lesz, és 79 nap múlva GTA, GTA 6.
2: Annyival jobb lesz, mint a GTA 5?
1: Nagyon várja az egész világ, igen. Írdatlan fejlesztés, írdatlanul új színes, részletgazdag világ, nagyon durva lesz. Nekem a gyerekek nyomják, hogy kicsit belelátok, egészen elképesztő várakozás van. Tehát, hogy
2: te játszottál
1: vele? Játékot, még a kezdeti időkben egy kicsit igen, de ezzel a nagyon durva GTA 5-tel, meg ami 6 lesz, ez már egy évek óta nem. De kíváncsi vagyok én is a 6-ra. Láttam ezt, megnéztem ezt a Netflixes sztorit igazából. Az nagyon, nagyon durva, hogy őt mit csináltak, és hogy milyen hype-ja van ennek a játéknak. Egészen elképesztő. Balázs, hogy játsz az alkoholról leszokásról, a délutáni kíválság műsorban lejátszanád a Rót kicsit könnyebb dalát, az a te számod. Nem vagyok már délutáni kíválság műsorban, köszönjük szépen. Már nem játszom le semmilyen dalt, mert nem vagyok kíválság műsorban. Nincsen semmilyen elvonási tünetem.
3: Száraz este volt?
1: Tegnap. Teljesen, nem ittam semmit.
2: Na jó, hát az első napot azért még csak lehozzuk.
1: Hát most már úgy van, hogy most már talán péntek este volt az utolsó. Vagy szombat este, semmi. Tehát szauna volt tegnap, edzés, kész, visszaálltam, nincs alkohol. Zéro.
2: Kicsit gyakrabban eljár a kezed, de...
1: Egy kicsit feszültebb vagyok, kicsit többet üvöltözöm, kicsit többet verekszem.
2: Egyébként nagyon jól viselem.
1: Más tünet egyáltalán nincs. Úgyhogy nem, nincs baj. Szerintem ez egyelőre még nem sikerült valódi olyan Isten igazából, ilyen jóféle alkoholistává válnom, hogy szerdán már sóvárgás
2: pedig,
1: legyen.
2: Pedig nagyon igyekeztem.
1: Nagyon dolgoztam rajta a nyáron, de semmi. Figyelj, az nem is jut eszembe az ivás. Tehát, hogy így egyáltalán nem. 114 nap karácsonyig kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, de nem tudjátok, nem kezdünk el így nagyon számolgatni, úgyhogy ez nem is fontos.
2: Valit, hogy 2 billió, nem hiszem, 2 billió dolláros fejlesztés. Ezt...
1: Brutál. Brutál, hogy mi pénzt tettek ebbe bele, de hogy már az eladásokból ez mennyi jön vissza, és hányszoros a persze.
2: Ez visszajön.
1: Vissza? Hogyne, előfizetésekből, eladásokból, persze, iszonyat nagyot kaszálnak rajta. Nagyon durva. Nézd meg azt, megérted az egésznek a történetét, meg hogy áll, meg mitől van ekkora hype. Nagyon durva, tényleg.
2: Leszerem a GTA 6-ot, pénteken születésnapom, Zsolti.
3: Az is jó.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Tegnap volt egy történetünk, és ennek próbálunk utána járni. Ugye, mi nagyon szeretjük ezt a sztorit, tegnap hosszasan beszéltünk róla. Egy hát mondhatni tulajdonképpen egy magyar utas kigyilkolta a Wizz Air logisztikai mátrixát, és ingyen visszahozták Krétáról, úgyhogy ő nem akart elmenni, Krétára elment. Mielőtt kapcsoljuk a Wizz Air kommunikációs vezetőjét, azért mondjuk el, hát, ha valaki nem hallott, hogy mi volt a tegnapi sztori, mert egészen megdöbbentő.
2: Minden idők legbizonytalanabb utasa. Tényleg? Győztese, azt hiszem.
1: És ugye a repülés azért sokszor miről szól, az általában végtelenül kiszámítható szabályokról, megveszed a jegyet, becsekkolsz, biztonsági ellenőrzés, beülsz a jegyre, felszállsz, leszállsz, és meg is érkeztél. Aztán jött egy magyar utas, és azt mondta, ezt a Matrixot ő áthúzza, legyilkolja a Wizz Air alkalmazottakat, és a menjek vagy maradjak típusú határozatlanságot olyan szinten fejlesztette tökére, hogy ez egyfajta művészi szint. De tényleg. Ugye mi történt, csak röviden, hát ha valaki tényleg tegnap nem hallotta, volt egy utas, ment egy gép ugye Krétára. Heraklion, a Krétára indult. És ő ugye elbizonytalanodott a kifutó pályán, miközben sétált a géphez, hogy nem akar repülni. Ő nem akar elmenni.
2: Leült a lépcsőre.
1: Leült a lépcsőre, üldögélt a lépcsőn, a személyzet visszakísérte, tették, vették magukat, oké, akkor leszették a csomagját, ez az ide. Majd ott még ugye a váróba kitalálta, hogy akkor ő lehet, hogy mégiscsak menne.
3: Mégiscsak jó hely ez a Kréta, gyerünk!
1: Ő mégiscsak megint tett vett a személyzet, megint beszéltek a pilótával, újra becsekkolták, újra átment ezen az egészen, fölültették a gépre. Ugye? De ez már volt egy ilyen, egy másfél vagy egy órás hercehurca. Ezt egyébként maga az utas osztotta meg ugye a fapados károsultak Facebook oldalán, így van. Visszakísérték a hölgy, egy vizeres levette az utaslistáról, elköszöntek, ő kitalálta, hogy menne, visszarakták az utaslistára, és elindultak Héraklion felé. Az út során neki meg eszébe jutott, hogy értelmét vesztette az utazás célja.
2: Mégse volt jó menni
1: Krétára. Mégse akar menni Krétára, és azt mondta, hogy ő nem akar Krétán maradni, ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni. Nincs ilyen.
3: Ez a sztori nincs. Itt ugye ez logisztikailag megoldhatatlan, ugye?
1: Igen.
3: Nem lehet olyat, hogy leszállsz, akkor intézel jegyet, visszaszállsz, mert addigra elmegy a repülő. Mit csinált ekkor?
1: Ezt ő kitalálta, hogy ő ott maradna a gépen.
3: Nem szállok én le.
1: Ő nem száll le a gépről. Oda ment a vezetőlégiutas kísérős, előadta neki a történetet, nem volt jegye visszafele, azt se értem, hogy nem volt, de valószínűleg hosszabb időre maradt volna, mint kiderült egy nőnél. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája, semmilyen nem volt a Héraklion Budapest járatra, normálisan elmondta, megpróbálnak rajta segíteni, és végül is a kapitány megengedte, hogy ugye hát ő tulajdonképpen leszállt ugyan Héraklionba, ő viszont nem szállt ki a repülőgépből. Hát ezt így olvasod, és azt mondod, ez nincs. Ez nincs ez a sztori. Megvárta, amíg az összes utas leszáll, kiürült a gép, személyzet elkezdett pakolni, neki pedig mondogatta a személyzet, hogy legyen nyugodt, mindent meg fognak oldani. És ült az első sorba egy kis táskával az ölébe. Van ilyen? Hát ez a sztori nincsen, de tényleg.
2: Hát főleg úgy, hogy pontosan tudod, hogy a fapadosoknál mindenért pénzt kérnek. Nagyon-nagyon szabály.

0: Zed, nem akarták Krétán maradni, és nem volt csaj se sehol. Igen.
1: És a repülőgépen jöttél rá, hogy
0: és a repülőgépen rájöttél, igen, hogy ez magányos lesz a Krétán, mert senkit nincs ott, igen. Na, itt van Radó András, a Wizzair kommunikációs igazgatója. Hello András, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: De mit szóltál először, amikor meghallottad ezt a történetet?
2: Hát leraktam a telefonomat, egy picit után olvastam, és hát most majdnem egy évtizeddel légi közlekedésben vagyok, de ilyen emléke én se találkoztam. Meglepődtem.
0: A világ legbizonytalanabb utasa, mondhatni tulajdonképpen, nem? Tehát a ti Matrixotokat azért eléggé áthúzta, mert hogy azért ez nem jellemző, ami történt.
2: Hát nem jellemző, igen, elég bizonytalannak tűnt az utas, de megoldottuk a végén, és hazahoztuk, ahogy ezt szerette volna. És talán ilyen esetben ez a legjobb, hogyha valaki ennyire bizonytalan, és ennyire nem szeretne repülni, vagy nem szeretne ott maradni valahol, akkor talán mindenkinek ez a legjobb.
3: Na de várjál, már itt nem arról volt szó egyszerűen, nem szeretne ott maradni. Tehát a sorozat úgy nézett ki, hogy megyek, nem megyek, megyek, maradok, nem maradok, visszajövök. Igen, tehát itt hatot ugrottatok, hát azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori.
2: Hát nem egy egyszerű sztori, nekünk is időbe telt, mire kigoboztuk a dolgokat és a történéseket. De úgy volt, ahogy az úr azt leírta a posztjában, és hát a személyzet szerintem fantasztikus munkát végzett, hogy ilyen gyorsan elintézte, hogy legyen hazafele jegye. Ugye mi körülbelül 35-40 percet töltünk a földön, ez alatt a személyzet átvizsgálja a repülőgépet, hogy nem hagytatok-e ott valamit, nem maradt-e ott valamilyen dolog, aminek nem kéne ott lennie, megtankolják a gépet, a pilóták körbejárják a gépet, megnézik, nem ütöttünk el madarat, mondjuk leszállás közben, és közben az utasok kiszállnak, az új utasok pedig beszállnak. És ennyi idő alatt sikerült ezt a budapesti központtal egyeztetve, és a helyi krétai földi kiszolgáló csapattal megoldani. Na és ahogy mondtátok, az előbb megkapta az úr a jegyet.
1: De mi látszott ezen a fiatalemberen, hogy ennyire megesett rajta mindenkinek a szíve? Tehát azért ez a fajta rugalmasság nem jellemző úgy általában a fapadosokra. Azt mondják, szállj le, aztán old meg.
2: Én azt merem mondani, hogy a Wizzairre talán jellemző ez a fajta rugalmasság elég sok területen. Az úr a kollégáim beszámolója alapján nagyon kedvesen, nagyon udvariasan elmagyarázta, hogy ő úgy döntött, hogy szeretne visszajönni. Ilyenek egyébként nagyon ritkán, kicsit más esetben, de előfordulnak. Például, amikor valakinek olyan egészségügyi baja lesz útközben, ami miatt nem tud, vagy nem szeretne ott maradni, akkor erre is a megoldás, hogy valahogy visszahozzuk. Ha nem Európán belüli járatról van szó, tehát az egyik vége az Európai Unión kívüli, és nincs valami olyan papírja, nincs meg az összes megfelelő papírja, hogy beengedjék az országba, akkor vissza kitoloncolják, vagy nem engedik be az országba, ilyenkor is vissza kell hozzuk. Tehát azért ez nem teljesen precedens nélkül valakit ugyanazzal a járattal hazahozunk, de mondjuk ilyen csiki-csuki, ami itt történt, ilyen még valóban nem volt.
1: És akkor kifizettetik vele a vételárat? Tehát neki ezért a visszafelé útért kellett utólag fizetnie?
2: Nem tudok minden részletről nyilatkozni, mert vannak egyrészt biztonsági okokból és bizalmassági okokból, nem tudok mindenre válaszolni, de mi ezt az úrral el fogjuk intézni.
0: Ez egyszerűen, hogy volt hely a gépen, tehát az is nagy mászdi, ugye? Meg hogy a földi kiszolgáló személyzetbe belemenne, mert ugye vannak szabályok, hogy le kell szállni a gépről, megtankolják a gépet, nem lehet utas tankolás közben a gépen. Tehát azért itt van egy csomó olyan követelmény, amire nem is ti vagytok hatással, hanem maga a reptér, meg a reptér szabályzata.
2: Így van, szerencséje volt az úrnak, hogy volt hely a gépen valóban, hát nem lett volna hely, hogy nyilván nem hozzuk haza, hiszen akkor azok az utasok, akik azzal a járattal jöntek volna haza, előnyt élveztek volna. Nem minden reptéren van tiltva, hogy tankolás közben az utasok a fedélzeten maradjanak, illetve a biztonsági ellenőrzés alatt az egyik kollégám ezzel az úrral maradt, míg a többiek ellenőrizték a repülőgépet. Tehát ilyen azért ezekre a szabályokra figyeltek a srácok, hogy biztos, hogy szabályszerűen és a szabályokat követve történjen minden.
3: Okot mondott az ember, hogy miért volt a hezitálás már kifelé, és miért jött végül is vissza?
2: Én nem mondanék többet annál, mint amit leírt a posztjában, de ahogy az előbb is mondtam, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, nagyon értelmesen elmondta az ő szituációját.
0: Aha. Az lehet, amiről beszéltünk, igen, hogy eltűnt a nő és eltűnt a pénz. És már csak ő maradt. És már nem olyan jó Krétán lenni.
2: És a pilóták meg tudtak a központ, bocsánat, a pilóták tudtak a központtal, van egy olyan rendszer a repülőgépen, amivel tudnak a központtal tulajdonképpen csetelni, és akkor ott megkapták azokat az utasításokat, amik lehetővé tették, hogy megoldják.
0: Ja, már hogy a Wizz Air központ és a pilóták között

0: Van kapcsolat.
1: Így van. Természetesen folyamatos kapcsolat van, és van egy ilyen chatszerű, és akkor ki tudják nyomtatni, mint egy blokkot, és ott megjön az üzenet.
2: Aha. Az, amikor eljön az üzenet. Ezt nem hiszed el, mi történt.
0: Itt ül egy csávó, nem akar leszállni. Előbb nem akart felszállni. Mit csináljunk vele? Igen. Jó, ez mindenképpen azért ez pozitív színben tüntet fel benneteket. Ez jó jött szerintem. Meg tök jó a sztori, meg tök kedves. Tehát, hogy így azt mutatja, hogy a légitársaságoknak is néha van lelke. Ez egészen megnyugtató. Azért ránk utasokra nézve, hogy ez ráadásul így kiírta. Tehát, hogy ezt nem is ti írtátok ki, hanem ezt ő így magától kiírta.
1: Abszolút, és a Feri mondtad az előbb, hogy azt gondolták sokan, hogy ez egy gerilla marketing akció volt. Én nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy mennyit fizettetek ezért a történetért, hogy ez így megjelenjen, semennyit. Tehát ez tőlünk teljesen független, ez tényleg így történt, ahogy az úr leírta.
2: Gerilla lenne, én is ezt mondanám.
0: Igen, most a Ryanair ingyen fog utaztatni óvodás csoportokat. Valamit csinálni kell, az EasyJet, nem tudom, nyugdíjasokat köröztet majd Budapest felett két napon keresztül.
2: A Ryanair hazahozza a vizet.
0: Igen. András, nagyon köszi, örülünk, hogy beszéltünk. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen.
1: Ciao.
0: Köszönjük szépen. Azért gyerekek, ha tényleg nő miatt ment, az milyen durva. Tehát kifizetsz egy csomó pénzt, eltűnik a lóvé, ugye? Eltűnik a nő is, és rájössz, hogy nem akarsz már ott maradni. Se pénz, se nő, azért az kemény.
2: Arról csinálhatnánk egyszer egy témát, vagy akár most, hogy az életed nagy felültetései.
0: Hogy hova ül, hogy mire ültettek
2: fel? Hát
3: igen, nagy eltűnések.
2: A legnagyobb megszivatás, igen.
3: A kedves barátom pont pár héttel ezelőtt járt így, hosszas csetelgetés.
0: De ráfutott a csetre?
3: Hosszas csetelgetések, hosszas nagy szerelmek, közös jövőkép. Jaj, tudod, én is szeretek kirándulni. Aj, de jó, hát a gyerekek. Jaj, de nagyon szeret. Ott mondjuk ott, hála Istennek, lenyúlás nem volt.
0: De legalább létező ember volt a másik oldalon.
3: Létező ember volt. Hát illetve ezt nem tudhatjuk. Most te is föltetsz egy profilképet.
0: Egyébként igen, jó, találkozás nem volt.
3: Igen, de azért gondolom, hogy létező volt, mert a lenyúlás esete az nem valósult meg. Tehát ő nem kért pénzt, nem kért semmit, nem kért semmi ilyesmit, és meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszi törölte magát mindenhonnan, ahol
0: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
3: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefons számot sincs hozzá.
0: De ki az, aki még chatten beszélget? Vagy mi MySpace? Vagy mi
3: 40-es
2: megvan ennek a romantikája.
0: Chat ablakban beszélgetünk?
2: Igen, állítólag azt, hogy van időd megfogalmazni a gondolataidat, nem kell azonnal reagálj, van ennek valami.
0: De hova ghostingolnak? Tehát mi történik? Megijed? Közeledik a randi, egy felnőtt ember, és összetolja magát?
3: És miért nem tudod azt mondani, hogy figyelj, ne haragudj, mégse.
0: Csak addig elégül ki, amíg megy az ismerkedés, de amikor találkozássá változik, annyira fél, hogy ő már nem akarja a valódi találkozás? Ez mi a ghosting lényege? Hova tűnik? Hogy mert egy szex abban... után eltűnik, azt még kicsit szemét dolog, de kicsit értem. Volt egy szex, nem akar többet, gyáva dolog, elítélem, de azt meg... De a randi előtt, két hónapos randizgatás, elve randizgatás után jön a holnap a találkozás, és eltűnök, ez nekem egyszerűen ez nincs meg.
2: Hát talán van jött egy jobb, nem?
3: Lelkileg ő kielégül a randizgatással.
0: Valószínűleg fél találkozni.
3: És attól meg fél.
0: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijed, hogy egyszerűen ghostingol. Hát miért törlöd magad mindenhonnan, meg tűnsz el, úgyhogy két hónapja fűzitek egymást. Abban mi a jó? Nem volt pénz, nem vártad át, nem volt szex, nem használtad ki. Tehát valójában semmilyen üzlet nem bonyolódott, amitől ez neked jobb volt.
2: Mert azért borzasztó aljas, mert rengeteg kérdést hagy maga után. Tehát
0: igen,
2: ott állsz,
0: igen.
2: hogy fellettél, piedesztára lettél emelve, te voltál másfél-két akárhány hónapon keresztül a férfi, a nő, akiért ő majd eljön, és már tervezitek a közös jövőt, ahogy mondtad, és aztán egyszer csak ott állsz így
0: beszületve. Hát a nő volt a másik oldalon. Ja. Ha tényleg az volt a másik oldalon. Innentől ezek ki tudod, hogy ki volt
3: de
0: a másik
3: akkor
0: oldalon?
3: Miért nem folytatta ízét, ha ez lenyúlásra ment? Vagy miért nem jutottak el odáig?
0: Hát igen.
3: Tehát azért gondolom, hogy ebben a sztoriban nincs a lenyúlás része, tehát nincs. Nem pénz volt, igen. Hanem egyszerűen a kisasszony azt mondta, hogy eddig ne tovább.
0: Írjatok már, drága hallgatót, mikor volt az életetek legnagyobb eltűnése? Ha valaki ghostingolt veled a kapcsolatban, szex előtt, randi után, szex után, mikor történt ez a dolog, hogy egyszerűen felszívódott, eltűnt, ghostingolt. Hány éves volt, férfi volt, nő volt, írjátok meg. Jó, jövünk mindjárt fél 8-an pontosan, itt vagyunk a hírek után.
4: micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Anya, arra gondoltam,
16: rendet raksz a szobádban.
15: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
16: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
17: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
18: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
19: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin hármas segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
12: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Reklámot hallottak.
21: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nivo.hu.
23: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
24: Kovalszky Mega Vegas szabadtéri nagykoncert szeptember 12-én a győri Bridge Gardenben. Fergeteges hangulat, ahol felcsendülnek a közönség kedvenc slágerek is. Jegyek broadway.hu. Szeptember 12-e Bridge Garden Győr, Kovalszky Mega Vega.
25: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
26: Szeretnél energikusabb lenni és megteremteni a minőségi életmód alapjait?
27: Várunk nyílt napunkon szeptember 16-án 9 és 19 óra között.
26: A Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika egy 30 perces nyirokkeringés stimuláló hullámmasszázsal készül, és a kismedencei izomtréning fotelt is kipróbálhatod. Ráadásként vendégszakértőnk Invadi mérést végez számodra, és beavat a méregtelenítés pulisszatitkaiba. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell. Foglalj időpontot a Szalonék felületén a Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika oldalán, vagy a 0630 937 60 34-es telefonszámon. Utat tudatos életmódhoz találkozzunk szeptember 16-án.
0: Új szakma, új lehetőség felnőttként. Sosem később belevágni. Ha van érettségid a Győri ESZT Sport és Kreatív Technikumban, másfél év alatt ingyenesen szerezhetsz új szakmát, munka mellett is.
1: Válaszd a sportedző, sportszervező, fitness-wellness instruktor, grafikus, fotográfus, dekoratőr vagy kiadványszerkesztő képzést.
0: Inspiráló közösség, alkotó és aktív mindennapok, új perspektívák és folyamatos fejlődés. Itt nem csak egy új szakmát szerezhetsz, hanem új lehetőségeket is felfedezhetsz. Adj új lendületet a jövődnek. Jelentkezz szeptember 10-ig.
1: Részletek sportes-kreatívtechnikum.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
4: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Kárpát-medencei kenyértalálkozó lesz Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Valódi iszkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Moson-Magyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, és a szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-ig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Akár a régi italos dobozokból is lehet új alumínium, amely az egyik legértékesebb újrahasznosítható alapanyag. A MIH ZRT szerint ezért fontos az alumínium hulladék elkülönített gyűjtése. A fém megfelelő válogatás után újra olvasztható és újra felhasználható, miközben az újrahasznosítás lényegesen kevesebb energiát igényel, mint az alumínium elsődleges előállítása. A szakemberek szerint egy régi alumínium termék nem feltétlenül hulladék, hanem egy következő termék értékes alapanyaga lehet. Újabb érintett ingatlant nem találtak Győrben az aszbeszt tartalmú zúzott kő miatt. A város útkezelő szervezete továbbra is ellenőrzi a közterületeket és a magánházak előtti területeket, miközben az utak aszfaltját is vizsgálják. Az útkezelő szerint a beépített szennyezett zúzott kőből nem történik kiporzás. A mentesítés egyelőre nem kezdődhet meg, mert nincs egységes országos szabályozás sem a munkálatokra, sem azok finanszírozására. Győr ezért várja az aszbeszt mentesítési alaprészlet szabályozását. A 3 milliárd forintos alapból a város később pályázati forrásokat is igényelhet. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: 3-4 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, kitartás a gyerekeknek, első nap, ez nehéz lesz, de belendül minden gyerek, kitartás. Látszok, kis lurkók, irány az iskola, jó lesz ez.
2: És ez a mai, ez még laza, tudjátok, évnyitó, ízé, ismerkedés, barátkozás, de holnaptól.
1: Holnaptól felmérők, dolgozatok.
2: Mire emlékszel a tavalyi év matematika feladataiban?
1: Bizonyám, úgyhogy kitartás minden fiúnak, lánynak, veletek vagyunk, srácok, ez nem könnyű, tudjuk, egy ilyen jó nyári szünet után visszamenni. De nyilván sokan várják, sokan zsizsegnek, pezsegnek, akinek jó osztálya van, szerintem az ilyenkor már tökre várja, hogy újra bent legyen, szóval nem mindenki éli meg ezt ilyen nagyon nagy drámaként, de tudunk ezzel azonosulni. Mi is voltunk diákok 100 000 éve, és tudjuk, hogy azért ez. Ezek nehéz napok.
3: Na, tegnap este ingeket vasaltam.
1: Ó, igen?
3: Persze.
1: De még van ez a fehér matróz plusz című borzasztó kommunista szösszenet, amit kell, igen?
2: Ez nem kommunista, mert menő angliai iskolákban van egyenruha, havert el, vagy ezzel tévedve.
1: De azt nem ilyen matróz plusz, mondom.
3: Nem, a fehér ingé, meg a fekete alj, az kötelező. Annyira, hogyha nem az van rajtad, akkor bevág.
1: Na de ez egy kicsit komcsi, miért kell? Most egy évnyitón miért kell? Tehát mi történik azért? Ez bemegyek. Megnyitom, mondok 5 mondatot, mindenki megy az osztályba csókolom.
3: Meghallgatják a himnuszt, azt is
1: alátás. Tehát jó kell, tehát himnusz nélkül tényleg nincs évnyitó. Tehát ha nincs himnusz, az az év az nem nyílik meg.
3: Meg kell adni a módját.
1: Az biztos egyébként. Lehet, hogy csak bemennének, és halál lazán mindenki bevonulna az osztályba, nem? Jönnének a tanárok, újak, itt vagyunk gyerekek, nagyon jó, kezdjük
2: nyomás.
1: El. Halál fölösleges nyomasztás egyébként, semmi ilyen. Régi dolgok, amiktől így nem tudunk megválni. Himnusz, az évnyitom, fehéring, sötét nadrág. Érveket kérünk, igen. Na, mi ugye beszéltünk egy vizeres történetről, és ghostingolt valószínűleg a csaj, ugye már mindegy, nem akarjuk magunkat ismételni, és ugye arról kezdtünk dumálni, hogy mi a fene történik ilyenkor, hogy tűnnek el, kitűnik el, mi a ghosting lényege, ugye sokszor próbáltuk már különböző oldalról megtárgyalni ezt a témát, de hát ha találunk benne valamilyen új perspektívát, hogy mikor és miért tűnik el valaki az ismerkedés alatt, közben, előtte, mert hogyha még beteljesült a dolog, és volt egy randi, és történt valami, azt még úgy kicsit, nem azt mondom, hogy értjük, de ott legalább volt valami. De ugye nagyon sokan ghostingolnak úgy, hogy ismerkedés közötti tulajdonképpeni percekben, csetekben, randi előtt tűnnek el, és nem nagyon tudjuk, hogy miért. Azt írja egy hallgató nálam, a legesztrémebb ghosting ismerkedés közben 2 mondat között volt. Konkrétan egyik és a másik között hús törölte magát az applikációból. Érted? Na. Hát ezzel mit csinálsz?
3: Mondat vesző, és egyszer
1: és
3: csak...
1: Kész, törölt az applikációt. 2 éve vagyok fent ilyen társkeresőn, és ez a ghostingolás sajnos mindennapos dolog. Sokkal könnyebb a lánynak, egyszerűen csak nem írni vissza, mint hogy megmondja egyenesen, bocs, de nem.
3: Hát ne vetítsük ezt csak a lányokra egyébként. Aha. Tehát ezt a férfiak is megcsinálják.
1: Szerintem a férfiak nagyobb számban ghostingolnak, mint a csajok. Én azt gondolnám, hogy ez inkább ez egy pasis dolog. 5 éve egy társkereső alkalmazáson keresztül ismerkedtem meg egy férfival, hetekig beszélgettünk, naponta többször is, majd a randi napján írta, hogy fodrásznál van, képet is küldött, utána indul. Milyen fekete öves. Soha nem érkezett meg.
3: Azóta is vár.
2: Várjál, mert most jön a csavar benne.
1: 2-3 éve megtalált, és bocsánatot kért, írta, hogy beteg lett.
2: De hol? Mikor?
1: A fodrász és a randi között.
2: Ez az 10 perc. Ott ő nagyon beteg.
1: Értem. Speciális légzés technikával és egy gyógyital segítségével már jobban van. És akkor lehet folytatni, ott alapban maradt a dolog. Aha. Rövidre zártam a beszélgetést. Mekkora büdös nagy kamut, te jó Isten! Azt a mindenségét neki. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi, szeretlek, ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy, puszi, szia.
1: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva a jegygyűrű, paja írta. Akkor... Tehát ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
1: Ne csinálj!
2: 13 év, érted?
1: De a gyerek életéből és is mindenki...
2: A mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki.
1: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
3: Tehát rohadt mérges vagy, és meghalt.
1: Igen, szerencsétlen, hogy fekszik egy árakon.
2: Lehet.
1: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld! Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? És a gyereket se hívott többet. Eltűnsz, nem jelentkezel. És őt csalták meg a csávót?
2: Ah, nem, a csávó csalta meg a csajt. Ezt a csaj írta.
1: Ja, és még ráadásul a csávó csalta meg?
2: A csávó megcsalta, ezen pattant ki a botrány.
1: Aha, hát ha ezt megértem.
2: És a botrány után a csávó úgy döntött, hogy akkor én mától nem vagyok itt az életetek részei.
1: Ez nagyon durva.
3: A fodrász vagyok, elrontottam a haját, bocsi.
1: Ja. Igen. Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Azt mondja, hogy közel 2 hétig cseteltem egy csajjal, aztán valami nyitatásból előkaptam a Google Lens, valami román TikTokernek használta a képeit, egy másik meg szlovák Facebook híresség képeit, pénz sem kért, a beszélgetésben kimerültek a dolgok, randi az soha nem lett. Nemrégiben volt ugyanez velem, megbeszéltük a randit, előző este felhívott, hogy pontosítsunk, a végén puszi-poszi, amint leraktuk a telefont, felszívódott, azóta se hallottam róla. Mi a lélektani magyarázat?
2: Hát itt valószínűleg ugye gyáva az ember, tehát nem meri megmondani, ezért még élőben telefonhívással megerősít téged abban, hogy igen, kell lesz neki, te vagy az igazi, randizni fogtok. Én inkább azt nem értem, hogy azok az emberek, akik valami izgalomra vágynak, akik ezt
1: akik csinálják. Csak a chatig mennek el, de nem találkoznak. Igen, szerintem igen. Ez egy ugyanolyan függőség, persze.
2: Hogy félsz végre a társas van interakciótól. Valami az életedben.
1: Aha, társas interakciótól félsz, az ismerkedés tetszik, a csetelés tetszik, de már nem akarsz találkozni, mert félsz, gátlásos vagy, rosszul kötődsz, bármilyen problémát lehet a személyes kontaktra, de addig viszont tök izgi.
2: Van olyan, hogy ezek szerintetek társkapcsolatban élnek, tehát van barátja, vagy barátnője, férj, feleség, és kis izgalomra vágyik, és cseten ezt kiéli.
1: Szerintem simán ez is benne van. Persze, hogy flörtöl, és vagy odáig megy, de közben párkapcsolatban van. Simán benne van, igen.
3: Ritka lélekölő egyébként nekem anno.
2: Na meséljük,
3: hányszor.
1: Sokat, ja, hát ezt nem mesélted sokszor, hogy sokan tűntek el, igen.
3: Hát és ilyenkor tudod, az a probléma, hogy azt érzed, hogy illetve magadban keresed a hibát, hogy valamit érontottam el, valamit nem adtam eléggé. Volt olyan, hogy megtudtam, hogy a pasi beteg. Levest főztem, bevásároltam, és álltam a ház előtt a cekkerrel, hogy én majd őt meggyógyítom.
1: És a pasi sehol?
3: Sehol.
1: És aztán karöltve jött 2 nővel, hajnali 2-kor. És ez a Júli, te mit csinálsz itt? Igen. A gosztolás olyan, mint a WC-papír, akkor tűnik el, amikor a legjobban számítaná erre. És kiderült, hogy mi lett a palival egyébként? Nyilván nem halt meg.
3: Nem, semmi. Egyszerűen így felszívódott. Tehát, hogy így ritkultak a beszélgetések. Az elején még nagyon izzott, nagyon akart, minden szuper volt, aztán egyre ritkábban jelentkezett, egyre kevésbé. Ilyenkor a nőben bekapcsol, hogy valamit nem csinálok jól, valami elromlott, akkor sokkal több szeretetre van szüksége, nyilván jobban kell akarnom, és akkor majd visszakapom az előző izzást, ezzel eladod bele az energiát, és utána aztán rájössz, hogy igazából a pasi már téged már réges-régen lehagyott, tehát elküldött, már nem vagy neki senki, csak egyszerűen azt mondja, nem akarja a szemedbe mondani azt az egy kellemetlen beszélgetést meg.
1: Ne tud gyökérség, persze,
3: és
1: simán ne tud gyökér.
3: Fél éved megy rá arra, hogy újraépítsd magad, és hogy így rendbe tedd a kis lehet.
1: Igen, nem biztos, hogy mindig van ennek egy ilyen mély lélektani magyarázata. Egyszerűen gyökér, nem? Jával gyökér, nem is kell benne megtalálni, hogy most ő mitől fél, vagy miért csinálja. Egyszerűen ilyen gyökerek az emberek. És ezt simán elhiszik, igen. Te meg a másik oldalon állsz, várod, és azt gondolod, hogy
3: én vagyok a hibás, tehát hogy valamit elrontottam el, nem akartam eléggé, vagy túl sok voltam, és akkor most vissza kell vennem, és akkor kapsz ilyen kis morzsákat, ilyen fél, 3 naponta, 4 naponta egy régi SMS-t, vagy bármit, hogy akkor igazából itt vagyok, meg szeretlek, meg vagyok, és akkor azzal úgy egy picit így helyreáll a lelket, hogy na hát én reagáltam túl, de hát pedig egyébként rohadtul nem erről van szó, csak nem akar elküldeni.
1: Rajszám, egy lányzóval 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, utcára lakunk egymástól. Jó, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldal kész, kirakod öt utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
2: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
1: Igen.
2: Igen.
1: Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérgettek.
3: Na, ennél jobb sztorit találj, kis pofám.
1: Igen, de első csaj volt, mert pasi nem hitte el, tehát a csajt vitték be, érted, két napra, vagy 72 órára azért az úgy erős ebben a formában.
3: Milyen? Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
1: Igen. Igen. Ja, azért ghostingolt, mert nem volt semmi, írják az öt utcáról lakónak. Egyébként az simán, ja, egyébként igen. Az lehet, hogy benne van, hogy te eludvarjaskodtad a dolgot, ő meg azt gondolta, hogy Isten, szerencsétlen
2: vagy. Mennyire hülye, hogy igen, itt fekszik igen. Velette a nő és semmi.
1: Igen. Szia Juli, még mindig várlak. Pap Tamás vagyok, azonosítom, 72-23-15.
2: A levesebb nagyon finom volt.
1: Nyertél 150 ezer forintot, ma átvett a Sárkány utca 14-ben. Igen. Igen, és sokan írják egyébként, hogy irigykedünk, mert hogy addig sem jutok el, hogy valaki ghostingoljon. Örüljetek neki, legalább ti ennyivel előrébb vagytok, hogy benneteket valaki ghostingolt. Na jól van, hát okosabbak nem lettünk, nem tudtuk meg ennek a lélektanát, hogy ez hogy működik.
3: Remélem ezt halva legalább elszégyelled magad, te gyökér. Ilyet nem kapsz másikat, az biztos.
1: Ez jó érv arra, hogy ezzel vigasztalt magad, igen, hogy ilyet úgy se talál, igen. Igen.
3: Elhívtam egy csajt randizni. Hagyjuk így.
1: Na jól van, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Nézzünk rá gyorsan itt a friss közlekedési hírekre, hogy mi a helyzet. Kis tartsa eleset, nem lehet kijutni a városból. Elindult az őrület szeptemberben. Zsuzsi küldte, M7-es M0-as csomópontnál Budapest felé 3 sáv szintén. Elesett, ezt Attila írta, és egy kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Lezárták a külső sávot, 3 kilométeres torlódás az M0-as csomópont környékén és az M1-es környékén Budapest felé. Ezt tudtuk, hát ez most megindul, ez várható volt, hogy ez lesz. Úgyhogy mindenkinek türelem, visszaszoktak majd a kis lurkok.
2: Persze.
1: A szülőknek némi szabadság. Nem tudom, ez jó vagy nem, mert amekkora szabadságod lesz, annyira teher is az egész iskolával járó őrület.
2: Hát
1: nem
2: tudom eldönteni. Amíg kicsi a gyerek, aztán már ez jó lesz.
1: Aztán ez már beáll egyébként, lesz, igen. Igen.
2: Meg megint az van, hogy mi magunk rángatjuk magunkra ezeket a szarokat, érted? Hogy de vigyük el, tehát tök jó, én is elviszem még mielőtt mondjátok, hogy de vigyél el apa edzésre. És akkor azon gondolkozol, hogy fiam 17 éves, hogy tulajdonképpen fölülhetsz a vonatra, bemehetsz Székesfehérvárra vagy a buszra, és mégis azt mondod, hogy figyelj, szívesen elviszlek, mert legalább együtt lógunk.
1: Persze, ne vagytok
3: együtt. Mert
2: legalább vagyunk, igen, és eljön hamarosan az idő, amikor ezt már nem fogja kérni, és az meg nagyon rossz lesz.
3: Nekem egy csomószor van ilyen.
1: Igen.
2: Tehát, hogy mi magunk rántjuk magunkra ennek a tehernek a nagy többségét.
3: Taxisztatom őket, és közben mindig az jut az eszembe, hogy igen, most még megkér, most még elviszem, 2-3 év múlva már úgyse fog.
2: Hát meg hát, ha egyszer te kéred, hogy
1: vigyázz. Ne, hogy nem 2-3 év múlva, úgy ott leszek a Mama Hotelben, mint a húzat. 30 éves vagy, most már indulj el, kezdjél új életet, kezd el. Igen, ott lesznek simán szerintem. Ha szeretnek otthon lenni, akkor nem fogják elsietni. Na jó, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 8 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: A Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mac-menü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
5: Forró hangulat, tüzes áron! A Metro bajnokajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint, szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
12: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
14: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
15: Magasban kell munkát végezni. Megoldás a Mateco. Béreljen emelőgépet szakértő támogatással országosan. Mateco. Velünk biztosan felemelkedik.
16: A garázs új szintje. Prémium garázs. Online 3D tervezés, azonnali árkalkuláció, prémium kivitelezés. Prémiumgarage.hu. Az autód otthona.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World Is Mine Radio

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Forgalomkorlátozások várhatók Győrben a Fehérvári út térségében. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Győrben a Fehérvári út térségében. A Magyar Telekom optikai hálózatot fejleszt augusztus 31-e és szeptember 10-e között. A munkálatok a Fehérvári út mellett a Katona József, az Otthon, a Zombor és a Körkemence utcát is érintik. Útpályán, járdán és kerékpárúton is lehetnek korlátozások, helyenként félpályás útlezárással. A Katona József és az Otthon utcát külön ütemben zárhatják le. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel az ideiglenes jelzéseket követve közlekedjenek. Újabb érintett ingatlant nem találtak Győrben az aszbeszt tartalmú zúzott kő miatt. A város útkezelő szervezete továbbra is ellenőrzi a közterületeket és a magánházak előtti területeket, miközben az utak aszfaltját is vizsgálják. Az útkezelő szerint a beépített szennyezett zúzott kőből nem történik kiporzás. A mentesítés egyelőre nem kezdődhet meg, mert nincs egységes országos szabályozás sem a munkálatokra, sem azok finanszírozására. Győr ezért várja az aszbeszt mentesítési alaprészlet szabályozását. A 3 milliárd forintos alapból a város később pályázati forrásokat is igényelhet. Szabó Karola győri szalmafonó kapta idén a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított aranykoszorú díjat. A 83 éves népi kézműves számára a szalma nem csupán alapanyag, hanem örökség, szenvedély és egy olyan tudás, amelyet évtizedek óta igyekszik továbbadni a következő generációknak. Szakajtókat, kalapokat, csipkefonatokat és különleges szalmatárgyakat készít, miközben gyerekeket és felnőtteket is tanít. Részletek a győr.hu oldalon olvashatók. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Ha én ezt megértem, ezeket a szolgáltatókat, akik hívnak, hogy tartozásod van, az komolyan mondom, az, tehát, hogy ez...
2: Be kell fizetni kis
1: ez igaz, ez így van.
2: Nem menekülgetni, meg nem kitalálni különböző részeket, hanem odafizetni.
1: Tegnap feljött csak egy mondat, mert úgy sincs megoldás, hogy nem fogjuk tudni megoldani. És feljött tegnap egy ilyen unott hangú nő, hogy ő a MVM-től telefon. Igen, mondom, kívánságműsor vezetem, tessék sietni, mondom, nem mondtam, csak mondom, hogy munkában vagyok, gyorsan tessék mondani. Azonosítja, beazonosítod magad, oké, ennyi tartozásod van, és ugye én ilyenkor azt csinálom, hogy azonnal megnyitom az applikációmat, az utalást, és gyorsan beírom az összeget, és stb. Azonosítod magad az anyád nevével, az évszámoddal, a születésével, elmondja, hogy milyen tartozásod van, milyen bankszámlára utalt, mennyi az összeg, és az utolsó kérdésem azt mondja, hogy csak egybe tessék nekem segíteni, tessék van egy befizető azonosítót, de csinálj csak, hogy beírjam az utalásom, ugye azzal komplett az utalás, egyébként mindegy, hogy hova utalod, mert baj van. Azt nem mondhatja meg.
2: Rajta van a csekken, nézze meg.
1: Mondom, csak egy csekkel megértetni egy dolgot. Tehát tudja az anyám nevét, a születésével, beazonosítottam az összeget, a bankszámlaszámot, a vízműveket, akinek utalni kell. Egy 8 darab számot tessék már nekem. Nem.
2: Akkor nem tudom elutálni.
1: És 6 percig eljutottam, mondod, gyorsan, tessék elmondani. Figyelj, mindent elmondod, mindent megbeszéltünk, de tényleg rá, a napbevallása, mindenre rálátott a nő, ott ült előtted. Mennyi tartsz, hogy? Oké, és 8 darab szám, mondom, az anyám nevét, a születésével, mindent az összeget rólam. Tudja, hogy mennyivel tartozom. Ki fogják kapcsolni, a gyerek nem fog tudni zuhanyozni a vízzel. Nem mondhatja meg.
3: Annyira vicces.
1: De mondom, látja, igen. Zsonó, én nem mondja meg? Hát azt nem mondhatja meg. De mondom, minden adatot elmondod.
2: Igen, tehát személyes adatokat közül.
1: Mindent tudunk egymással, tudom, hogy mikor tükrözéssel. Ő is tudja, hogy mikor volt a tükrözéssel. Mondja már el azt a 8 darab számot, amikor be kell írnom a közleménybe. Itt vagyok az utalásnál, mindjárt megnyom az entert. Nem, most újra neki kell mennem, kibogoznom, hogy tudod, milyen szolgáltató, hogy megkeres. Ezt érted?
3: Nem.
1: Ezt érted? Nem. De ezt mondja már meg valaki, hogy ebben mi a jó.
3: Annyira vicces volt, mert én bent voltam a szerkesztőségben, amikor zajlott ez a
1: telefonbeszélgetés.
3: És vártam, hogy mi lesz a vége, hogy elküldöd, és olyan udvariasan kedves.
1: Nem, soha nem vagyok bunkó. Soha nem vagyok.
3: Mondom, azt hittem, hogy lesz egy csattanó olyan,
1: hogy nem, tök mondjuk, jó, oké, köszönöm.
3: Nem kell a vizetet.
1: Köszönöm, jó, oké, hát akkor ennek semmi értem, nem volt előtt. Kíváncsi, kezdj csokról viszontalásra. Kezdjük az egészet előről. Ezt, ha valaki elmondja, de tényleg. És tudom, én vagyok a hülye, fizessen be. Mi van tartozásom, mindent érted.
2: Van applikáció is, hozzáérted, rögtön látod rajta, mert csak rá kattintasz és kész.
1: Teljesen tisztán. Már akinek van. Hát tudod, mikor fogja MVM applikációkra kattintatni meg.
2: Miért vagy a saját magad ellenség?
1: Sima csekkel megjön, aztán majd szólnak a bajban.
3: De még csekk.
2: 2027.
1: Van, ami még nekem csekkel.
2: Ne szórakozz már.
3: Nem
1: így. Hát vett, a posta, mondom, a posta, viccesz. Hát te bolondozol. Hát alig várom, hogy valaki postára hívja. Vagy
2: ennyi. Mi?
1: Van egy MVM applikáció?
2: Hát persze. Ja, beviszed a izét, és hogyha fizeted az anyádékét, fizeted a sajátodat, fizetsz még valamit, az összeset egy helyen lát.
1: Igen.
2: Hát te most
1: jó,
2: nem mondod. Baj.
1: Fura, ezek a cégek beléptek a 21. században.
2: Hát ez zseni vagy.
3: De mit fizetsz még csekken?
1: Kettő darab jön még, a víz, meg a csatorna, az például nekem még csekken jön. Klasszik, rendes csekken megjön. Tudod, milyen király?
3: Hát, de mi a
1: király? Nem voltál még időutazásban, ha nem voltál 2026-ban a postán.
3: Hát aki teheti, már elkerül.
1: Előre köszönnek.
3: És veszel kaparósor sietet?
1: Minden, persze, tényleg? Ugyanúgy. Hát ezek nem múlnak el.
3: Biztosítást dumáltak már rád?
1: Azért hülyére vagyok.
3: Csekken fizeted a vizet.
1: Igen. Nem, ez valami, meg is mondom, ez mi volt, ez valami, nem is MVM volt, ez víz, ez valamilyen vízzel kapcsolatos történet volt Balatonon, és na mindegy, szóval több hónap maradt el, és megküzdött, de akkor hallottad, megküzdöttem vele, tehát hogy ez egy
3: szépen,
1: nagyon nagy küzdés volt.
3: Igen,
1: miközben úriember kettő kívánság között gyorsan kirohadnám. Úriember voltál?
3: Úriember voltál, igen.
1: Nem, vagy egyébként sosem, ő nem tehet róla, tehát nem bántom őket.
3: Annyira röhögős, látszok. Hétvégén elvettük külső-belső takarításra, elvittük a kocsit, és most már velünk reklámozzák a szolgáltatásukat.
4: Nagy ember lettél, Juli!
3: Most
1: annyira koszos volt a kocsit, hogy fölraktak egy előtte-utána képet?
3: Igen, most egyszerűen, mert várj, ez a mi autó.
1: De nem is kérnek engedélyt. Csak
3: hát, hát nem állok mellette, hát nincsen odaírva, hogy ez az én autóm, csak felismertem, hogy ez a mi kocsink.
1: Aha. Belülről. Hát ez jó szarkép, tehát az előtte kép és az utána kép, az pontosan ugyanúgy néz ki. Tehát ez,
3: hát, nem, azért az előtte kép.
1: Jó, nem, csuva. Azért nem, tényleg a fekete az fekete. Jó dzsúvás volt a kocsitok, most látom, azért igen. Így kirakja egy autó mosóaképedet.
3: Hát figyelj, azért jönnek ilyen ritkaságok, mert általában tudod, olyan szépen, tisztán, patikán hozzá kell a kocsit, kicsit ki kell takarítani a kárpitot, na hát mi odaálltunk. Azt fogta a fejét a család.
1: Az már menő, hogy az autó tisztító kárpit képedet rakják ki, annyira dzsúvásak vagytok. Dzsúvás. Hát azért az úgy erős ebben a formában.
3: Halapot kategóriába tartozunk.
1: Na gyerekek, menjünk tovább, gyorsan ránézzünk a közlekedésre. Egyesfőút Bicske térségében súlyos baleset, teljes út zár, Egyesfőút Bicske. Ez az M1, gondolom, hogy sokan próbáltak arra lemenni, úgyhogy az óvatosan, és több kilométeres a dugó Székesfehérvár felé a 81-es főúton, az is hát elesett, úgyhogy vannak itt bonyodalmak igazából, ugye a suli kezdés miatt, de túl leszünk ezen is, úgyhogy nincs baj. Azt mondja, hogy most láttam, hogy Bécsben itt is kátyún ugrálós technikával javítják az utakat, lehet, hogy tőlünk lopták, ugye egyszer erről beszéltünk, hogy ezt láttam, így egy gumicsizmába ugrálnak a kátyún, biztos nagyon sokat segít. Na, mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett. És ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok, itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák a padló mezitláb, 6500 hozzászólás, és fejtegetett egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
2: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
1: Igen, ugye? Hogy miért pont az anyag, mitől indul ez el?
2: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, azt értem, de hogy nálam például...
1: Na mi az ilyen? Az anyag? Textúra, kilépés, belépés, mi az?
2: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék? Azt tudod,
1: ne csináld semmi, nem is értem, hogy mit mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és...
1: Ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
1: Tette durva, semmi baj, ennek ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Hát a körmény
2: csak... Ez tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte
2: akkor...
3: Szinte érzem, hogy csikorog a fogamon az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
2: az
3: nem jár moziba.
2: Mizofónia.
3: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
2: Lesz.
3: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
1: Mit és nem vacsoráztok
3: nem,
1: együtt,
3: nem
1: esztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülön.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
1: De durva, ezt mesélted.
3: Rettenetesen ideges lesz tőle, amitől engem engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
3: Megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocelt, ha összedörzsölöd, az összedörzs, van ennek ez a nyikorgó ilyen.
3: Csikorgó hangja.
1: Már csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy légy ne csinál, ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként nem is ér, meg se hallod. Nem. Tehát ez nagyon egyére szabott, hogy de mitől alakul ez ki? Tehát mitől lett a Ferinek a gumikesztyű, neked a nem tudom, a földbe nyúlás, valaki meg simán, én is belenyúlok a földbe, nem is értem. Aha. De te meg nem érted a hungarocelt, hogy tudod, amikor nyikorog. Te se bírod?
5: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen jó, a táblát is nyikorog.
1: Én nekem az a semmi vagyom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, hogy nyikorog. Sikítoztak a lányok.
5: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezd így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
1: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Tényleg? Én mindig csinálom, a Noának nagyon szereti, az összes ujját, lábujját kiropogtatom.
5: Szokta a lányom csinálni, hogy ropogtatja.
2: Akkor csak ennyit csinálok neked.
3: Ne.
1: Tényleg? Nem megrattansz?
5: Teljesen. Nagyon.
1: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami ugye? Gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki patogató kukoricát eszik? Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
3: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang

0: a költökébe, attól egy idő után elkezd öklentezni.
1: Ez,
0: de nem csak te, hanem a saját magának csinálja akkor.
1: Kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni? És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot se tudok enni.
0: De hallottam már, tudom, hogy mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
0: semmi.
1: Fogod, írja is, oké, vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Igen. Figyelj, meghalok tőle.
0: Fogcsikorgatás?
1: Az például nem zavar. És egyáltalán nem, sőt.
2: Kicsit kívánom.
1: Vizes talppal kilépés törölközőre, vagy vizes törölközőre kilépés? Nincsen szenzoros működés?
0: Nem igazán.
1: Senkinek semmi?
0: Nem igazán izgat.
1: Nincsen.
0: Nem. Hát nálunk mindig vizes.
1: Sose szárad meg igazából. Körömreszelés hangja, amitől ki van egy hallgató, reszeli valaki a körmét. Ugye az se? Igazából az se. Aha. Ruhaanyag tépés. És nem. Felfújt lufi felületének simogatása.
2: Az oké, okay, az gumi.
1: Megvan, a gumi.
2: Az gumi.
1: Ott a gumi, hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit. Kész vagy tőle?
2: Igen, és mindig a fogamon érzem.
0: Neked valahogy a fogadban.
1: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott érzem.
2: Gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rágondolok, már szar.
1: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
0: Nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Körömcsipesz pattogtatása?
1: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy valaki vágja a körmét. Aha. Ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Vagy mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
3: A sejem hálóing. Sejem
2: mikor találkoztatok?
1: Pizsomagolt az izékből, érted? Műanyagból.
2: Tudod, te mibe kerül egy olyan Gyula?
1: Hol találkoztál a sejem hálói?
3: A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
2: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem szabad, hogy a tányéron a villa az sem.
2: Megcsúszik a kés,
1: megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És akkor nézem az asztaltársaságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
0: Száraz strandhomok a lábujjak között.
1: Imádom.
4: Azt örülök, ezt adom.
1: És a kezem is. Ott vagy motorosan szenzoros?
4: Figyelj, most elkezdett izzadni, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
1: Tehát, hogy a homokot érzel a lábad között.
4: Nem bírom.
1: Csak papucs.
4: Hát elmegyek, de le kell mosnom azonnal, és a kezemet is le kell mosnom.
1: Na, érdekes az idegrendszer, hogy működik. Igen?
2: Több rétegű papír zsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni. Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elhányja magát.
1: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrend? Rendszeri kapcsolódás.
4: Nagyon érdekes.
1: Mitől túlvezérelt?
2: És amíg így szétszedve a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett szétúzni.
1: Mert annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk hangja, hogy így szétjönnek a szálak.
2: Aha.
0: Filc hangja a papírom, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
1: Filc hangja a papírom, tudom miért mondja, engem nem zabar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
0: Finom suhogás, nem?
1: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, az kicsit a gyerekkorod, igen.
0: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
1: Mert?
0: Mi a bögréből, csak pohárból.
1: Mert?
0: Azt mondta, hogy ő inkább szomjan hal.
1: Tényleg. Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegét egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villa meg késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grill sajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
2: Az igen.
1: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása.
0: Van egy nyikorgása,
1: igen, és azt tud a fogad alatt is egy kicsit nyikorogni. Bekapod, és így megnyikor a grill sajt. Hát egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
0: Zokniban vízbe lépni?
1: Egyáltalán nem zavar.
0: Semmi.
1: Nem. Zoknikat megfogni, főleg az ennyes, de még az okni szó kiejtése is rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszerűen együttérző vagy.
0: Nyers hús fogása. megérinteni a nyers húst.
1: Semmi.

0: bajom vele. Abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemben a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen az durva. Érdekes. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de még egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Ugye? Hogy ez így ezekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
1: Érdekes. Pedig tök érdekes. Porcukor jó. Ugye?
2: Lencsébe, babba. Tehát sok sem, ilyen hüvelyesbe beletolni az ujjaimat.
0: Hüvelyesbe tolni az ujjaimat.
1: Az igen.
0: Ne viccelje. Hát ez... Nem, Feri. Hát azért gumikesztyű, de majd oda.
2: Hát aztán abban azért nem lehet.
0: Azért nem
2: lehet utáskodni. A jégkrém fapálcája, amikor a számhoz ér.
0: Ja, amikor elfogy rajta a jégkrém.
1: A fény is utálom.
0: Azt mondja, nekem semmi.
2: De? Semmi.
0: Semmi. Tehát azt, hogy a fapálcika hozzáér a fogat.
3: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt
0: adja. Semmi bajom vele.
1: Nekem nincs. Nincs? Azzal nincs. Azzal a fapálcikával a jégkrémben van. Mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab eltűnik, az még sejmes, krémes, finom, hideg, és egyszer csak ott van a fa a fogad között.
2: Én még szivogatom is, mert az a fapálca átveszi.
0: Igen. Igen. A vattát nagyon sokan érek, nem bírom összenyomni a hideg kirázt, őre tökre értem, illetve póló a szájban, tehát bekapod magát a pólót, és nyikorgatod. Amit akkor az ugyanaz, mint a csücsök, hogy a pólót bekapod a szájad, ma, és egy picit elkezded egy nyikor, és nyikorog a fogad alatt. Nagyon szeretem. Kiráz a hideg?
4: Tényleg? Engem is kiráz a hideg, borzalmas.
0: Bali paníroz gumikesztyűbe. Köszönöm, nem sűrűn panírozok azért, de igen, jó. Átmegyek a Ferihez, megkérem, hogy rakjon fel egy gumikesztyűt.
2: Figyelj, a lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
0: Azt nem tudom milyen, nem csináltam ilyen.
1: Hülye vagy
0: fizikai munka, hülye vagy.
2: Az is egy ilyen csikorgós.
0: Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. Az őszi barack héja a számban, össze tudom hányni magam tőle. Sokan nem bírják.
4: Szűrös egy picit, ugye, és akkor attól egy gondolom.
0: Ja, hogy olyan, mint a hajszál lenne mondjuk valamilyen ételben.
4: Az a másik, amit nem bírok. Tényleg? Rákerül hajszál a fogkefére. Nem, attól
2: elhányom. Komolyan? Nem.
0: Én tökre örülök neki. De rosszul is leszel?
4: Tehát, hogy... Rögtön, tehát én hány ingerem lesz tőle?
0: Egyébként a hajszál ételben is megeszem, és rájövök, hogy benne ott van már a számba, az egy kicsit nálam is.
2: Hát,
0: de az inkább, az nem a hajszálra, hanem az, hogy ez ki tudod.
2: Igen.
0: Úgy, akkor milyen a többi kaja ebbe a hajszálban? Tehát az inkább az, igen. Mikor a kutya tisztítja saját magát nyelvvel, ki vagyok attól a hangtól? Mikor magát tisztítja, igen, ugye? Hát igen. Vagy hívjuk ezt ilyen finoman, hogy tisztítja magát.
1: Jó, mondod.
0: Igen.
2: Hát igen, az egy ilyen nem is lefetyelős hang, hanem az egy ilyen fura ilyen... Mindegy, nem csinálom.
0: De jól hoztad, igen. Amikor tejet, kávét bögréből iszik valaki, és az ivás után az egycsepp bögre oldalán, az ajak nyománál elkezd lefolyni. És muszáj mindig lenyalni. Az rosszul. Ezt nem is értem igazából.
2: Ideges, itt tűbe cérnát fűzni, meg minden pici apró dologgal babrálni. Tehát hogy ami valami, az ilyen, nem az, hogy valószínűleg
0: csak
2: ilyen
0: finom. Csak szar a szemed. Nem, vagy szar a szemed, be kell ismerni, hogy öreg vagy.
2: Hát vagy csak a finom motoros mozgás az egyszerűen nem nagyon megy.
0: Igen. Úgy gyerekek, jó sok. És jött még egy nagy örömmel, nem beszéltünk, a kordbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
1: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
0: Valószínűleg ez volt egyébként.
2: Jó, nagyon adom izzadtesttel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
0: Imádom.
2: És lesz, ú, de gyűlölöm!
0: Imádom, semmi bajom vele. De érdekes. Na jövünk mindjárt, 8:09 pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Hallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Annyi út áll előttünk.
11: Van, amár régót kéne lennem,
10: és van, most egy kicsit ráérek.
11: Van, aki kihívásokkal teli,
10: és van, ami soha nem ér véget.
11: Van, hogy tudunk egy rövidebbet,
10: de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik.
11: Cseri modellek már 8.590.000 forinttól.
10: Cseri autó. Minden útra való.
11: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltufer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
15: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Reklámot hallottak.
17: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
18: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oil kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
19: Kovalszky Mega Vegas szabadtéri nagykoncert szeptember 12-én a győri Bridge Gardenben. Fergeteges hangulat, ahol felcsendülnek a közönség kedvenc slágerek is. Jegyek broadway.hu. Szeptember 12-e Bridge Garden Győr, Kovalszky Mega Vega.
20: Szeretnél energikusabb lenni és megteremteni a minőségi életmód alapjait? Várunk nyílt napunkon szeptember 16-án 9 és 19 óra között. A Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika egy 30 perces nyirokkeringés stimuláló hullámmasszázsal készül, és a kismedencei izomtréning fotelt is kipróbálhatod. Ráadásként vendégszakértőnk InBody mérést végez számodra, és beavat a méregtelenítés pulisszatitkaiba. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell. Foglalj időpontot a Szalonik felületén a Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika oldalán, vagy a 0630 937 60 34-es telefonszámon. Utat tudatos életmódhoz találkozzunk szeptember 16-án.
21: Új szakma, új lehetőség felnőttként. Sosem később belevágni. Ha van érettségid, a Győri SZT Sport és Kreatív Technikumban másfél év alatt ingyenesen szerezhetsz új szakmát, munka mellett is. Válaszd a sportedző, sportszervező, fitness wellness instruktor, grafikus, fotográfus, dekoratőr vagy kiadványszerkesztő képzést. Inspiráló közösség, alkotó és aktív mindennapok, új perspektívák és folyamatos fejlődés. Itt nem csak egy új szakmát szerezhetsz, hanem új lehetőségeket is felfedezhetsz. Adj új lendületet a jövődnek. Jelentkezz szeptember 10-ig. Részletek sporteskreatívtechnikum.hu.
17: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kárpát-medencei kenyértalálkozó lesz Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Valódi iszkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Moson-Magyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, és a szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-ig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Akár a régi italos dobozokból is lehet új alumínium, amely az egyik legértékesebb újrahasznosítható alapanyag. A MIH ZRT szerint ezért fontos az alumínium hulladék elkülönített gyűjtése. A fém megfelelő válogatás után újra olvasztható és újra felhasználható, miközben az újrahasznosítás lényegesen kevesebb energiát igényel, mint az alumínium elsődleges előállítása. A szakemberek szerint egy régi alumínium termék nem feltétlenül hulladék, hanem egy következő termék értékes alapanyaga lehet. Útburkolatjavítás miatt hétfőn 10 órától ideiglenesen lezárták a Dr. Petsz Lajos parkolóház kórház felőli bejáratát. A lezárás a munkálatok befejezéséig tart, közölte a Győrszól. A munkavégzés ideje alatt a parkolóházba kizárólag a Szent Imre úti rendelőintézet felőli bejáraton lehet behajtani. Kérik hát az autósokat, hogy figyeljenek a megváltozott közlekedési rendre, és a munkaterület közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. A Győr-Moson-Sopron vármegyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét. A Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 4:09 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt. Hello, hello.
1: Itt vagyunk, ez is valami feldolgozás. Szerintem.
3: Mindegyik az már, ezek nem tudnak új zenét írni.
1: Nem, tényleg nem egyébként. Na mi van a lurkókkal, benn vannak?
3: Benn vannak a lurkók. Szerintem most már mindenki lenyugodott, most kezdődik az óriási forgalom. Ja!
1: Megérkeztek, bementek?
3: Lurkók, gyerekek, tegnap beszéltem pont egy ismerőssel, akinek a gyerekei szintén ugyanúgy, mint a tiéd, meg az enyém is elmentek egy ilyen 3 napos kis osztálykirándulásra. Ezzel kezdik a tanévet, szerintem ez egy óriási zseniális.
1: Jó ötlet egyébként, igen. Ötlet, kicsit összerezegnek.
3: Igen, kicsit visszaszoksz, kicsit akár micsoda, aki felháborodottan mesélte, hogy hát az van, hogy 80 laknak egy szobába.
1: Mi a szülő volt kiborulva?
3: A szülő volt kiborulva rajta, és mondtam, hogy álljál már meg egy pillanatra, mert te mire számítottál? Hogy az ő gyereke az? Ahhoz van hozzászokva. De mondom, figyelj, hogy így a picit az életre való felkészülés, azon kívül, hogy egyébként szerintem neki kifejezetten jó az, hogy egy szobába vagy, és óriási buli van, és lámpaoltás után még érted dumágatsz, meg még mennek tovább a sztorik, meg agyaltok, hogy tudtok kiszökni a városba egy valamire, és hogy az, ez divat ez a túlféltés most? Vagy ezzel most mi van?
1: Hát ott a szülőnek van valamiféle ilyen.
3: Igen. Hát én is azt gondolom,
1: szorongása,
3: hogy nem a gyereknek.
1: Igen. Csak az, hogy szorongóvá teszi a gyereket is, tudod? Szóval, hogy az azért az mindenképpen átmegy. Ja. Persze.
3: Hogy nem jut eszébe az, hogy ő majd egyszer nem fog tudni segíteni már a gyerekének. Ez reméljük, hogy minél később fog előfordulni, hogy azért nem baj, hogyha a gyerek találkozik azzal, hogy nem mindig 6 csillag van egy szállodában. Hogy nem lesz, amikor az első fizetésedet meg fogod kapni majd 20 évesként, vagy 20-valahány évesként, és ez 400-500 ezer forint lesz, abból nem lesz pénzed arra, hogy te akkor is el lehet menni sátorozni például, akkor nem fog majd menni a gyereked?
1: Nem küldöd el, mert nem mered elküldeni.
3: Igen, vagy hogy mire számítasz? Én így ültem, döbbentem, mondom, ezt most te hülye vagy, ezt komolyan mondod? Hát, hogy ők ahhoz szoktak meg, hogy a reggeli, meg a...
1: De hogy mi, hogy mondjuk ketten vannak egy szobában, vagy igen, négyen? Tehát, hogy neki igen, az volt a baja, hogy sokan vannak egy szobában.
3: Hogy hát nyilván, hogy a minősége ennek a 3 napos osztálykirándulásnak az nem aha, olyan, mint amivel egyébként ő a családdal elmegy. És mondtam, hogy nem tudsz erről leszállni, hogy az élet azért nem mindig olyan, amilyennek te akarod.
1: Hát meg
3: hogy...
1: egy iskola azért a sokszor az alkalmazkodása, hát egy osztálykirándulás sem mindig arról szól, hogy oda megy a gyerek, ahol szeretne, vagy olyan körülmények között van. Igen. De hogy attól függ, hogy milyen mindsetet adsz a gyereknek, nem? Tehát, hogy ezt teszed bele, akkor a gyerek is utálni fogja, hogy 8-an vannak egy szobában.
3: Így van, de hogy pont a készséget adod meg neki ezzel, az alkalmazkodás készségét, hogy az élet nem mindig habostorta, ugye az idézet szerint, hanem hogy akkor is lehet élvezni, ha nem olyan jó, mint ahogy te akarod.
1: Anyuka, hát apuka?
3: Szép, anyuka.
1: Anyuka?
3: Drága anyuka volt.
1: Drága anyuka.
3: Nagy autóból mondta, hogy hát ez hogy éli túl a kislányom.
1: Ez az a típus írják, aki silinget ez a gyerektáskájába, csak hogy gyerünk. Hát, ha átkeverednek Ausztriába, legyen azért a gyerektél.
3: Igen, olyan furin állnak hozzá szülők, hogy ahelyett, hogy tökre örülnél, hogy együtt vannak, jól érzik magukat, hogy úristen, mi lesz, ha nem 5 csillagban.
1: Mi lesz a gyerekkel? Közben a gyerek ez tök máshogy éli meg, nem? Tehát, hogy elmegy, jól érzi magát, 6-an vannak, 8-an vannak. Persze. Tehát ezek a nyári táborok is, ha mennek 1 hétre, 2 hétre, a legjobb életük ott van.
2: Hajnalig beszélgetés,
1: valójában.
2: Tudod?
1: Persze.
2: Már majdnem elalszol.
1: Igen. Ezek azért a mi életünkben is nagyon nagy élmények voltak. Igen. 34 vagyok, de a korosztályombeli szülők ettől már sokkal rosszabbak, Feri. Egyszerűen a gyerekeknek nem hagynak teret, ott vannak a segükbe, elmegy 1 méterre, jaj, elesik. Megüti magát, valami baja lesz. Higgyétek el, hogy sokkal rosszabb a helyzet. El kell esnie az, hogy megtanulja, amit kell. Hát erről ugye sokat beszéltünk.
3: Igen,
1: hogy a mi generációnk, vagy a minket nevelő szülők, és a mostani szülővé vált generáció között, mekkora a különbség egyébként. Nem? Hogy milyen teljesen máshogy állnak hozzá.
3: Hát te kaptál egy kulcsot a nyakadban, majd persze, este hazajössz, fiam.
1: Abszolút, igen. Az én gyerekem például adásba hív. Látod, ebben a pillanatban, bocsánat, gyerekek,
3: hiszen osztálykiránduláson van, és nem kapta meg az 5 csillagot.
1: Ezek a mai szülők, akik mindig készen állnak a gyereknek, komolyan mondom, nem is értem.
3: Mondja kicsit, tudok valamiben segíteni, édesem. Jaj, menjek érted? És küldjek még pénzt?
2: Az előző SMS írója, hogy 34 éves vagyok, és hogy ebben a korosztályban ugye egy csomó olyan van, akik ott állnak a fenekében, és arra várnak, hogy elessenek, és igen, és ezek a gyerekek általában el is esnek. És állandóan igazolva látja a szülő azt, hogy látod,
3: Igen.
2: Ha nem vagyok itt, akkor nem kaplak el. Igen. Tehát, hogy ezek, akik ott loholnak, meg mint egy helikopter ott köröznek a gyerek fölött, azok aztán tényleg...
1: Igen. Tessék, van-e azzal baj? Hetedikes fiúgyerek, írja valaki, minden nap az anyja és az apja, vagy az anyja vagy az apjával kézen fogva mennek be az iskolába.
3: Van.
2: Hetedikes gyerek?
3: Szerintem ha hetedikes gyerek.
1: Én ezt kicsit cukinak tartom.
2: De egy hetedikes gyerek?
1: Az de már az anyja nem engedi el a gyerek kezét? Mi történik? Bilincs van a gyerek kezén? Érted? Vagy mi történik?
2: Egy hetedikes gyerek, ha már nem akar bemenni veled kézen fogva, akkor ő már elhúzza a kezét. Tehát, hogy...
3: Ott
2: van még egy ilyen kölcsönös akarás.
1: Már a hetedikes gyerek az 12-13. Nem? Körülbelül.
3: Fiú gyerek.
1: Kézen fogva megy be az anyjához iskolába.
3: Az iskolába biztos, hogy nem mész be kézen fogva a gyerekkel. Ciki.
1: Nincs egy ilyen szoros szülői gyerek viszony. Akkor... Mama túl szeret, papa túl szeret, túlt félt fogja a gyerek kezét. Igen. A gyerek meg így szocializálódott, ő is fogja, de hát nyilván el lett nevelve.
3: Aha. Na, de szerintem a leválásnak meg kéne azért már ilyenkor kezdődnie, ugye, 13 évesen, mert ha egyébként például tök érdekes volt nálunk, ugye a Panna is, meg a Soma is tökre szerettek velünk kézen fogva járni, ha iskolába mentünk, vagy olyan rendezvényre, ahol már volt a korosztályából gyerek, akkor azonnal elengedték. Ha egyébként nyaralni voltunk, Horvátországba mentünk, sőt, akkor a lányom a mai napig is velem vagy az anyjával is tökre szívesen megy kézen fogva. De az, hogy az iskolába te be...
1: Nekem ezzel még annyira nincs bajom.
2: De neked milyen, neked ez pont, ez nem fura?
1: Nem, olyan valahogy azt látom, hogy ez itt tök jó. Mély a kapcsolatuk, még fogja az anyja kezét. Megmeri fogni, nem szégyeli. Most nyilván anya ezzel úgy szorítja, hogy fehérek az ujjai, és ugye, Petikém, ha elengeded el az ujjamat, nincs születésnap, nincs karácsony, nincs Mikulás, nincs semmi, nincs, felejtsd el, ha elengeded a kezem. De ugye ezt még azért nem érzem annyira túlzónak. Nyilván látni kéne a dinamikájukat, a szülőt, a gyereket, sok minden kiderül le. Így elmondva a 12-15-ös gyereknél még ugye azt mondom, hogy oké, ez még akár talán kedves is lesz.
3: Fiú gyerek. Az
1: már semmi. Hát direkt elmentem az anyám mellett az utcán.
3: Hogy... hát emlékezz már vissza, hogy 13 éves volt, és az anyáddal kézen fogva mentél
1: volna. Jó, ez igaz, igen, más volt.
3: És az iskolában ez nagyon fontos. Nem egyébként egy nyaraláson sétálsz vele, vagy az utcán, hanem az iskolában úgy mész be.
2: Azt a többiek látják. Emlékszem, a Milán az negyedikes volt, amikor kikísértem a pályaudvarra, és azt mondta először, hogy jó, akkor most már mehetsz. És egy kicsit meg voltam sértődve azon, hogy ő ez engem így leráz, és utána egy barátnőm mondta, hogy figyelj, ez tök jó dolog, hát ezek szerint tök igen. Önálló a srác, és hogy már így nem akar így együtt mutatkozni veled, ebben nincsen semmi probléma.
1: De nem lehet, hogy vak a gyerek? Az, nem, a...
3: Jaj. És mit gondol?
1: Hát nem, mit tudod, csak kérdezi, hogy hallgató. Ezt helyesen elvegyük. Hát érted, itt rossz indulatoskodtak, érted, a kis Pistike meg aztán rossz a szeme, van rajta egy szódásüveg szemüveg, érted, nem lát, hát azért ne legyünk egyből ilyen ítélkezőek, hát csak nem lát a gyerek. Így legalább nem fog lógni a suliból. Az biztos.
2: A kis büdös kölök. Leadtuk, aztán bezártuk mögött az ajtót.
1: Kis büdös kölök, így aztán biztos bemegy az iskolába.
2: Ti még kértek, vagy kaptok puszit a kamaszaitoktól?
1: Nagyon sokszor.
3: Igen.
1: Kérek, csak
2: igen,
1: ugye...
2: Igen, csak nem kapok.
1: De, abszolút, ölelés, igen. Hogyne.
2: Én is. És nagyon kell. Nagyon jó is. Szerintem ez kiár. Ez furcsa, hogyha nincsen. 19 na. Éves, meg 18
3: a fiam
2: éves.
3: Focizik, van pár szülő, aki képes szállást foglalni az edzőtábornál, és becsatlakozni az ebédhez.
1: Na, mondjuk,
3: nem alsós gyerekekről.
1: Na, mondjuk elég erős.
3: Nem alsós.
1: Mit csinálsz itt? Finom a borsó főzeléke. Ha maradékot szívesen megeszem, ott ülök a másik asztalnál. Tehát felsős gyerek
3: edzőtáborban van, a szülő az edzőtábor mellé foglal a szállást, és megjelenik az ebédnél. Érted?
1: Teljesen toxikus. Teljesen. De értem, hogy szorong. Én értem, de hogy van egy határ, amit nem tehetsz át. Tehát te szorongj otthon, hogy mi van a gyerekkel, meg kifél az edző, hogy megjelensz az ebédnél. Ez képzeld azt a gyereket.
2: De úgy teszünk, hogy nem ismernénk egymást?
1: Szerintem nem. Simán oda megy. Micsoda tekintélyvesztés. Miben hozod azt a gyereket, aki mondjuk ti felsőbe? Egyszerűen figyelj, Józsi, itt van apád. Nem áll, apa.
2: Lacika, ne csak kenyeret egyél.
1: Mondtam, hogy meg a
2: zöldséget is.
1: Hogy nem, igen. Na, az ilyeneknek előszeretettel vettük el, és ettük meg a szendvicset irány. Másik a hallgató.
2: 8 éves gyerek csak is az anyjával alszik együtt, az egészséges?
3: Nem. Nem.
1: 8 évesen? Hát, hogy az anyja csak is, csak, még senkivel nem tud aludni, csak
2: hát
1: az anyjával?
2: Hát azt írja, hogy csak is az anyjával.
3: Tehát nem alszik-e egyedül a szobájában, csak az anyjával. Nem alszik aha. El máshol 8 éves
1: később
3: gyerek.
1: Később lesz ez kóros. Tehát ez később szerintem fog jó, visszaütni.
3: Szerintem 8 évesen is az, ne vicceljetek meg. Hát, 8 éves gyerek.
2: Ne, én még 8 évesen a gyerekeim ágya végében aludtam.
1: Ki költözik előbb vagy utóbb, tehát nincs baj. Kérdés, hogy a szülő meddig tartja bent az ágyba a gyereket.
3: És ki igényelte ezt jobban, ugye te?
2: Nem, mind a ketten.
1: De sokszor a szülői igényből jön egyébként. Tehát a szülő pótol valamit az alvó gyerekkel, és azért altatja a 10-15 éves gyereket még maga mellett.
3: Isten, hogy éltek? 8
1: kicsi a lakás, éve. Konténer van a nagyszobában. Korozik a mennyezet. Szerinted hogy élnek? Egy építési konténer van a nagyszobájúban. Persze, hogy mellett alszik a gyerek. Hát leszakadt a mennyezet a nagyszobában.
3: Az egyetlen, jól, nem ázik a lakás.
1: 8 évig egy vödörrel éltek a nagyszobában. Persze, hogy a gyerek élt.
2: Amikor 8 évesek voltak, akkor az azt jelenti, hogy harmadikos. Igen, akkor én még egy csomó, igen, esti mese volt, és akkor az egy igény volt a részükről, hogy addig, ameddig ők el nem alszanak, addig én legyek ott. De mi ezzel, most mi a fura?
1: Nem volt baj egyébként, tehát azt ugyan amikor mesélted, hogy 9 éves volt és megszoptattad. Tehát szerintem egy...
3: A metrón. Az...
1: A metrón, érted? Most...
2: Miért? Abban mi a baj?
1: Most a metróval van, ahol...
2: Nyilvános szoptatással van problémád?
1: Igen, mi a baj a nyilvános szoptatással?
2: Egészséges az immunrendszer.
1: Igen. Jó, nálam a papa vezet, aki becsekkol az edzőtáborba. Elmondom szerintem. És ráadásul foci, tudod, és ráadásul ott ilyen kamaszok, tudod, jó sportos életre neveled, tökös vagy, vagány vagy, focizol csapatba vagy, igen, papa meg ott teszi a borsófőzeléket a táborba mellette. Szerintem az elég erős. Igen. Gimiben nálunk is volt egy ilyen anyuka, jött az osztálykirándulásra, érettségi kirándulásra. Mondjuk meg is vertük a gyerekét, amikor az anyja nem látta. Érted? Tehát, hogy mert az, hogy az, hogy van egy szülő, akit megkérnek, hogy kísérje el a tanárt, az rendben van, ugye, Juli? De hogy, hogy érettségi kiránduláson elmegy az anyád.
2: Soha nem voltam osztálykiránduláson.
1: Minden megöl, minden szórakozás, minden meg. Életképtelen gyerekek
2: de
1: lesznek.
2: Nem igaz, életképtelenek lesznek. Volt egy olyan gimnáziumban egy olyan osztálytársunk, akinek az anyja mindig velünk volt minden osztálykiránduláson, és tök jól lehozták az egészet. Tehát olyan volt, mintha egy osztálytársal több lenne. Tehát, hogy nem volt felügyelet, nem volt
1: nekünk
2: az, hogy
1: mindig a leggyépésebbnek volt ott az anyja, vagy az apja, de tényleg. Tehát, hogy ránézés is láthat, hogy semmi nem fog vele történni gimnázium után, és az anyukája elkísérte még az osztály kirándulásra. Tehát, hogy...
2: Itt van, tessék. A volt párom a 10 éves kislányával alszik a mai napig, osztálykirándulásra is ment a gyerek nyáron, ő is ment, foglalt szállást magának a tábor közelében. Együtt nyaralt.
1: Mi mond még egyszer, micsoda, csak egy másikat olvasom.
2: 10 éves gyerekkel együtt alszik a mai napig, és amikor ment a gyerek nyáron kirándulásra, akkor ment ő is velük, szállást foglalt a szállás közelében.
1: Miféle szorongás ez, gondold el ezzel együtt élni. Micsoda túlféltés, mennyi fel nem dolgozott trauma a szülőnek is, amit visz tovább, mert érte olyan élmény gyerekkorában, mert elvesztett valakit, mert nem néz. Tehát, hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy egy 10-12 éves gyereknek becsekkoljál az osztály kirándulására. Micsoda kontroll, micsoda féltés, micsoda szorongás valamelyik a sok közül.
2: De nem, lehet,
1: nem
2: ezek
1: vagy
2: a,
1: ott.
2: Ezek az emberek pont, hogy nem kapták meg ezt a fajta figyelmet, ezt a fajta odafordulást gyerekkorukban.
1: Ez nem odafordulás, ez túlzó.
3: Lehet, hogy nem kapták meg, csak ezt ennyi idős korodban már illene földolgozni, hogy ne nyomd rá a gyerekedre.
1: Itt olyan szinten vagy control freak, hogy ott akarsz lenni, és látni, hogy mi történik abban a képen, és eszik-e, jól van-e, nem fog-e halni, megeszi a kedvenc kekszét, jól eszik-e, nehogy ilyes legyen, nehogy szomlas legyen. Figyelj, ezek a gyerekek nagyon nagy börtönben vannak ám. Szóval ilyen szülő, ez pokol. Mert ez nem csak az osztálykirándulást keseríti meg, hanem a mindennapodat minden pillanatban, a toxikusságával, a kontrollmániájával, az őrületével, mert ő van, és azt nyomja tovább a gyerekre. Ez borzasztó nagy átok egy gyereknek is.
2: Igen, de közben megnézd meg, itt van a túloldal, hogy ne tudjátok mennyi szart kaptam a nyakamba azzal, hogy milyen felelőtlen szülő vagyok, mert a gyerekem a másik is városba jár iskolába, a harmadikos kora óta egyedül jár vonattal, és akkor te vagy a szuper felelőtlen, hogy engedheted el?
1: Ez sem így van, nem, szerintem. Igen. Tökre gyerekvált, van, aki még 15 évesen nem képes, van, aki 12 évesen megoldja. Ez szerintem az egyedül közlekedés az inkább gyerekfüggő. Mennyire önálló, mennyire figyel a közlekedésre, mennyire veszik el a telefonjában, mennyire felelősségtudatos, ott mennyire szétszórt a figyelme, ott száll le, szétszórt a figyelme, vagy tud koncentrálni, van, aki ezt 16 évesen kezd, de van, aki 11 évesen önállóan megy. Szóval ez inkább egy fejlődési szakasz, amit különböző formában érünk el, szerintem.
3: Anyám bejött a karate edzésre, mert megvertek az edzésen. Mit mondjak? Pár hétig pokol volt bejárni.
1: Józsikát azért ne püfőjék az edzésen.
2: Melyik volt az?
3: De ez karate anyuka. Igen.
2: Nincsen olyan tisztában a műfaj sajátosság.
1: Nálunk pont fordítva volt, gimi utolsó év, az osztályfőnökünk annyi satú része volt, hogy jó lett volna egy józan szülő. Igen. Az ilyen gyerekek fognak a Tesco parkolóban kettinteni, igen. Hát nem feltétlenül így van, de igen. Mit gondoltok arra a szülőről, aki azt írja ki a gyerekére, hogy szerelmem?
2: Nekem az nagyon fura. Nekem az nagyon-nagyon fura.
1: Tehát úgy hívja, mondjuk, vagy az a megszólítás, vagy csörög a kislány telefonon, 13 éves, és szia szerelmem. Vagy...
2: Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem mondasz. Ahogy nekem ugyanilyen a szájra puszi. Nekem az is nagyon fura, amikor egy szülő a gyerek szájára ad puszit, ugyanígy fura az, hogyha azt mondod, hogy szerelmem.
1: Mindig öklendezem picit.
3: A szerelemtől?
1: Nem, a gyerek szülő szájra puszinál.
3: Mondjuk nálad más a két fiúval.
1: Ha lány lenne is öklendezni. Már nem a saját gyerekemtől, hanem ha ma ezt látom valahol. Tehát egy apát látok, egy 15 éves lánya a szájra puszira, én mindig borzasztó kellemetlenül érzem magam. Tehát ott valami nagyon nagy eltolódás van.
2: Vannak dolgok, amiket nem csinálsz a gyerekeddel. Igen, tehát nem adsz a szájára puszit. De
1: az egy párkapcsolati minőség, igen, az nem egy gyerekszülő minőség.
2: Másnak a szájára adsz puszit, a gyerekednek nem adsz a szájára puszit. Nekem ez ilyen fura, ugyanígy fura, hogyha valaki a gyerekét szerelmemnek
3: hívja.
2: Ez egy másfajta összefonódás. Igen?
3: Aha.
1: Igen?
3: Ja, nálunk volt.
1: Tényleg?
3: Persze, nagyon sokáig a pannával. És akkor utána...
2: És kihagyta abba?
3: Így én mondtam, hogy most
2: apa ne nyelvezz.
1: Panna mondta, hogy akkor ne kavarítsz a nyelvet, 18 éve.
3: Hát látom, hogy érdekes, hogy ebbe a kontextusba eszedbe se jut a szexualitása ennek a dolognak. Amit te mondasz, hogy egyébként egy nő és egy férfi között jár, tehát mint ahogy a békával, de pannával például sokáig ment ez a dolog, és akkor így egyszer csak elkezdtünk róla beszélgetni, és akkor ő is belátta, hogy már nem megy.
1: Aztán elballagott.
3: Igen. Illetve a férje szólt, hogy már meg...
1: A férje szólt, hogy rohadt szeretek, hogy most már álljál már, öreg.
2: Mindig te voltál az első.
1: Igen, öreg, álljál már, ne kavarjál már lányod szájába.
4: Jövünk mindjárt 2:09 óra.
5: A szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
11: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
15: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a KFC.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Forgalomkorlátozások várhatók Győrben a Fehérvári út térségében. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Győrben a Fehérvári út térségében. A Magyar Telekom optikai hálózatot fejleszt augusztus 31-e és szeptember 10-e között. A munkálatok a Fehérvári út mellett a Katona József, az Otthon, a Zombor és a Körkemence utcát is érintik. Útpályán, járdán és kerékpárúton is lehetnek korlátozások, helyenként félpályás útlezárással. A Katona József és az Otthon utcát külön ütemben zárhatják le. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel az ideiglenes jelzéseket követve közlekedjenek. Újabb érintett ingatlant nem találtak Győrben az aszbeszt tartalmú zúzott kő miatt. A város útkezelő szervezete továbbra is ellenőrzi a közterületeket és a magánházak előtti területeket, miközben az utak aszfaltját is vizsgálják. Az útkezelő szerint a beépített szennyezett zúzott kőből nem történik kiporzás. A mentesítés egyelőre nem kezdődhet meg, mert nincs egységes országos szabályozás sem a munkálatokra, sem azok finanszírozására. Győr ezért várja az aszbeszt mentesítési alaprészlet szabályait. A 3 milliárd forintos alapból a város később pályázati forrásokat is igényelhet. Valódi iszkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Moson-Magyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, és a szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-ig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Jól tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója, a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Hello,
1: egészségedre. Látom, már a sajtó úgy hozza a híreket, hogy tömegkarambolt okoztunk a forgatáson.
2: Na, pont be akartam hozni,
1: hát ezt elhiszed?
2: Mert megnyitottam az egyik ilyen hír kereső portált, ahol ugye mindenhonnan szemezgetnek, és csak ez a főcím jött velem szembe 54 helyen, és azon gondolkoztam, hogy én vajon melyik műsort néztem tegnap este. Mert abban nem volt benne.
1: Igen, én értem, hogy el kell adni. Én értem, hogy el kell adni, meg értem, hogy hatalmas vadászat megy a Femina, a Kiskegyed, meg a Rúzs Online, meg a Nőklapja Café, meg a SMO.hu, meg... Tehát én értem, hogy tényleg minden van, de hogy azért van egy pont, amit már az online újságírásnak sem kellene átlépnie, és kezdik átlépni. Szóval az van, hogy igazából itt már nem az igazat kell írnod, csak elsőnek kell írnod valamit. És az mindegy, hogy mi. Már mindegy, hogy mi a tartalma. Csak az a lényeg, hogy legyél első. Hogy ebben mennyi igazság van, vagy mennyi nincs, az teljesen mindegy. Tehát azért a tömegkarambolt, azt úgy képzeli el az ember, hogy...
2: Hát ott fölborult autók, lángoló izék,
1: igen,
2: halottak leterítve feketével, igen, érted, vagy legalábbis egy leszakadt kar, mondjuk a fecóé.
1: Legyen a fecónak szakadjon a bal karja, hogy ne tudjon többet fodrászkodni.
2: Nem, jobban még tud.
1: Igen. Nos, ehhez képest ugye annyi történt, hogy a követő autókba, de nem úgy követő, hogy minket követő, hanem a stábautóba, ami jön mögöttünk, néha lemarad, néha más dolga van, de ugye mi több busszal vagyunk biztosítva, mert hát technikai cuccokat viszünk. Abba belement egy egyébként a stábot követő nézőkkel összejátszó autó, mert hogy ez lefékezett, és annak neki ment talán még egy autó, vagy egyetlen egy fekete BMW csapódott bele a mi autónkba. A csapódott bele az azt jelenti, hogy még csak fel sem gyűrődött a motorház tetője, hanem volt egy ilyen minimális koccanás. Amit mi még vissza is nézünk a buszba, de az első nagy fekete transportert ott nem kapta el semmi. Van egy második transporter, és annak megy neki egy talán fekete BMW. Hogy azért ebből hogy lesz tömegkarambol, amit ráadásul mi okoztunk a forgatáson, az teljesen tömegkarambolt okoztak Sebestyén Balázsék, de nem mi okoztuk, hátulról jöttek belénk, egyébként bennünket nem túl legális módszerekkel sok piroson átmenő fekete BMW követvet, és ugye nem vett észre, hogy az a két busz nem indul el, és belement az autónkba hátulról. De most
2: ez hol tömegkarambol?
1: Nincs tömegkarambol, és az autó fekete transporternek nem is lett baja, az csak megállt egyébként.
2: És igazából tudod, mi a bajom? Hogy az egy hülye megírja, azt értem, mert hogy tényleg kattintás vadásza izé, igen, ott most pont nézzük a képeket, semmi nem történt, nincs tömegkarambol. Megírja, mert értem, hogy kell a kattintás, hogy a többi oldal az olvasás nélkül veszi át.
1: Szerintem igen.
2: Cím alapján veszed át. Abszolút. Tömegkarambol, gyerekek, osszuk meg, mi is tömegkarambol volt, minél, akkor...
1: Persze. Na. Ez abszolút így van. Megírja, akkor mi is hozzuk le, mindegy, hogy igazoljon. Tehát egyre elvakultabbak, egyre jobban elszállnak, és egyre jobban elszakadnak a valóságtól. És tudom, hogy nagy harc megy meg. Tudom, hogy klikés, de azért ez nem mentesít téged mindig az alól, hogy igen, egy piacon dolgozol, és ezen a piacon meg kell szólítani az olvasó. De most már tényleg felfoghatatlanul nem azt írják, ami valójában történik. Igen. Amikor elkaptátok a Lacit, jól láttam, hogy a sofőr kicsit túltolta a menekülést, és halálra akart gázolni titeket. Hát ez nem csak a Lacinál volt. A celebeket segítő civil autósok, azok annyira túltolták idén ezt a dolgot, hogy többször volt az, hogy igazából tehát csak az ordítás mentett meg minket attól, hogy ne gázoljanak át rajtunk.
2: Kicsit tegnap mérges is voltál.
1: Többször voltam mérges a forgatáson, ennek hangot is adtam, sőt, hát máshogy is lekommunikáltam ezt, hogy állj meg, de láttam, hogy ki volt szedve. Tehát ő ki volt szedve,
2: igen, történt. Igen, csak a végét hagyták benne. De
1: történt
2: mi a szabály?
1: Más is.
2: Ha hozzáérsz az autóhoz, akkor az
1: elkapás? Elvileg ugye az van, hogyha nem, ha hozzáérünk az autóhoz, nem. Ha hátulról érintjük meg az autót, és ő előre el tud menekülni, akkor még mehet, még nyilván mehet a közlekedési szabályok betartásával. De mi ezért csináljuk pontosan azt, most már teljesen rutinosan, hogy valaki beszalad az autó elé, valaki meg beáll az autó mögé. Mondottuk, ez a sofőrön múlik, hogy elüt vagy nem. De ugye mi történik? Ül bent két felhergelt celeb, aki tele van adrenalinnal, és van egy sofőr, sofőr, aki nagyon akar neki segíteni, és abban a pillanatban ő nem biztos, hogy józan döntést tud hozni. És a józan döntés az az, főleg ha a két narancssárgás ordít, hogy menjél, ne állj meg, hogy simán átmegy rajtad. És ugye tegnap is az látszott, hogy engem már tolel az autó igazából, aztán megállítottam, az ki lett véve a műsorból. Szükség igen. lesz egy új motorháztetőre. Szóval, hogy voltak olyan pillanat, igen, én is van.
2: Nem ért a szép szóból.
1: Nem ért, valahogy meg kell állítani, de én értem, és nem voltam rá haragos. És mondtam, hogy sofőrnek, figyelj, ne haragudj, te se haragudj. Mondom, tudom, hogy téged hajtottak, viszont az van, hogy azért ne öljetek meg minket. De volt, hogy én rohantam be egy kétszer-kétsávos úton Kaposvárra. Tehát, hogy én úgy kockáztattam az életemet, én tudtam, melyik autóban vannak, és én berohantam. És üvöltötte a Jóci, hogy ne, és én annyira meg akartam őket állítani, hogy én tudtam, hogy mit csinálok, meg abba bíztam, hogy ő meg fog állni, de nem állt meg, hanem elmel mellettem is kiderült, egyébként a promóban is benne, amikor egy futok át keresztbe egy úton, az egy kétszer-kétsávos út Kaposváron. És én ott berohantam.
2: Nem történt haláleset eddig.
1: Igen. De az én hülyeségem. Tehát ott elütnek, arra azt mondom, hogy oké, Bali, hát ez ennyit megért, hát saját halott, talán egy fókuszanyag, hát nem, talán az se. De hogy...
2: Hát nem, azt szerintem azért az
1: talán,
2: lenne.
1: Talán egy fél hír barabás éjtől a reggelibe.
2: Na de menjünk tovább, hiszen
1: jöjjenek a horoszkópok.
2: Síró kiskutyákat találtak.
1: Így van. Nagyon sajnáljuk, de most akkor nézzük, mi a helyzet az ikrekkel, a rákokkal és a vízöntőkkel. De hogy az oké. De nem egyszer volt az tényleg, hogy jön a sofőr. Volt olyan, hogy 2,5 tonnás pick-up elé kellett beállni. És odaállunk, mert mi meg akarjuk őket állítani. És azt mondja, hogy gyere, haver, itt vagyok, üss el. Tehát minket is visz az adrenalin, de őket aztán meg pláne. És ugye a sofőr az civil. Tehát, hogy ő nem méri föl hirtelen, hogy mit kockáztat, ő csak jót akar, és menni akar, és menekülni akar. Úgyhogy, ez a helyzet ezzel tulajdonképpen. De nem spoilerezünk, és nem mondunk el semmi mást. De túlzó, amit csinálnak. Szóval az van, hogy azért ez picit így most már más híreknél is látom, hogy azért ez nagyon túlszalad.
2: Amiben lehet szenzációt csinálni, az beleteszik, és mondom, de nekem még az elsőt, tehát magát a forrást megértem, mert ő kattintást akar generálni. Az összes többi, aki ezt olvasás nélkül átveszi. Érted? Az, hogy miért nem olvassuk el a cikket, mert a végén aztán ebbe is benne van, hogy a tömegbaleset az annyi, hogy koccant egy két autó.
1: Tehát olyan nagyon nagy dolog nem történt. Na, gyerekek, nekünk itt volt egy bekészített telefoninterjúnk, beszéljünk azért róla két mondatot, mert hogy most föladjuk, úgy néz ki a dolgot, mert hogy most már hetek óta üldözzük a Növényi Norvinak a gyerekét, aki vagy fogorvosnál van, vagy ki van kapcsolva, vagy elérhetetlenné válik, vagy edz, vagy pihen, és mindig be van készítve vele egy interjú, ami most 9 óra után is be volt. De nem haragszunk, és nincs ebből sértődés, 16 óra nem érjük el, nem érdekes. Viszont azért az nagyon nagy dolog, ami vele történik, és erről szerettük volna faggatni. Ugye a Norbit nem nagyon kell senkinek bemutatni, hogy milyen sport eredményei vannak, és most a gyereke ért el oda, hogy a sportág legjobbjai közé a UFC bajnokságba jusson el, ami egy óriási dolog. Ő egy MMA harcos, és hát Magyarországról UFC gálára és a UFC kötelékben még nem nagyon sokan jutottak el. És ugye neki az a célja, hogy megnyerje a UFC bajnokságot. Ezek azok a bizonyos ketrec harcok, talán nem mindenki tudja, ahol kesztyűvel, kiszűk gatyába, bizonyos szabályrendszerben, irdatlan pénzekért verik össze egymást nagyobbnál nagyobb nevek, hatalmas média érdeklődés, Las Vegas-i.
2: Ezzel a kis szűk gatyán egy kicsit elcsuklott a hangod. De neked az tetszik.
1: Az rendben van, az a kis szűk nőreg, igen. És úgy néz ki, képzeld el, hogy a Norbi, a Növényi Norbinak a fia, odaérhet, és ha lesz most egy meccs, amit megnyer, akkor az is lehet, hogy akár már bekerül majd a UFC-be, és ez egy irdatlan nagy dolog. Tehát mi ezt annyira nem értjük, de hogy itt azért már sok 10 millió forintról van szó, óriási elismerés, és

0: Ott van Norbi, vett tudomásul.
1: És kicsön?
2: Ezek kicsön, mi vagyunk.
1: És annyit sem mondta, hogy hogy a fogorvosnál vagyok?
0: Rögzítője van.
2: Rögzítős. Igen. Én annyira nem vagyok otthon, nekem a gyerekeim imádják és nézik, tudom, hogy kinek a szervezete, tudom, hogy kik a nagy nevek benne, tudom, hogy kik a jók benne, de igazából ez mind-mind nem azért, mert egyéni érdeklődés, hanem a két gyerek nálunk hajnali 5-kor simán föl kell. Ha UFC gála van, leülnek, és szájtátva nézik, és mindig mondják, hogy akkor most ki a veretlen, ki jön, és akkor hogy jön, és akkor a Makhachev, meg a nem tudom,
1: akkor,
2: ki jönnek.
1: Akkor bekérdezek, hát ezt tudod, hogy az MMA-nak az a profiligája, a UFC, vagy ez tök más?
2: Nem, az MMA az maga a sport, az maga a bunyó. Okay. És azon belül van a UFC, ami egy tulajdonképpen egy szervezet, ahova te be tudsz lépni, vagy be tudsz kerülni, és akkor szerveznek neked meccseket, egyre följebb lépsz ezen a ranglistán, egyre komolyabb ellenfeleid vannak, és egyre komolyabb gálákon vehetsz részt. De maga a UFC és az MMA az nem ugyanaz. Az olyan, mintha azt mondanád, hogy úszás, meg nem tudom, valamilyen
1: nem,
2: szervezetet.
1: Úgy, hogy boxolás, meg
2: igen,
1: a... Nem,
2: igen.
1: Aha, jó, világos, értettem. Azt iratkozta a Norbi kicsi, hogy még sose volt barátnője. Az anyja úr.
2: Az egyébként a bunyóba jól jön. Tehát, hogy a tudod
1: hát
2: azokat...
1: Hát nem veszik ki az energiádat meccs előtt, az biztos.
2: Igen. Ugye ez az MMA, ez tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a box, a kickbox, a muay thai, a birkózás, a jitsu, ugye a brazil jitsu abszolút alapokkal rendelkezned kell, jitsu alapokkal, és bemész ebbe a nyolcszögletű bunyótérbe, ketrecbe, igen, és ott bunyózol. És ezek a sztárok most már bunyónként, ha igazán nagy név vagy, akkor 20, 30, 40, 50 millió dollárokat keresnek akár egy-egy estén. Ugye ezt az a Dana White csinálja, ez egy kopasz csávó, nagyon mirom, és hát ez a szervezet bonyolítja neked a meccseket. Na ide tudott volna, vagy ide tudna belépni egy magyar srác, ami azért nagyon nagy eredmény, mert hogy ilyen szinten a UFC-ben meg a küzdősportokban nem vagyunk azért annyira jó. Most nem a kickboxra gondolok, vagy a birkozásra, hanem a profi gálákra, ahol azért nagyon sok pénzt szerezni.
1: Hát ez ugye tök más, mint amikor mondjuk ugye a Coco például olimpiai bajnok lett a boxban.
2: De ő is profi, ő is elment az univerzumhoz.
1: Igen, és utána elmész a profi világba, mert egyrészt pénzt akarsz keresni, meg hát nagyobb a felhajtást, valljuk be őszintén.
2: Igen.
1: Az egészbe, úgyhogy valószínűleg Norbi Junior is ezt szeretné. De ha nem nyilatkozunk a sajtónak, úgy nehéz lesz.
2: Jó, úgyhogy Norbitól elköszöntünk, a kicsi Norbi Juniortól elköszöntünk, mi nagyon sok boldogságot kívánunk neki.
1: Nagyon sok sikert, figyelni fogjuk, akkor igen. Fogsz adásba kerülni, ha te hívsz bennünket, haver.
2: Igen, ha legközelebb becsörögsz, igen. Valaki azt írja, hogy a jégkorong és az NHL. Na ez egy jó hasonlat, igen.
1: Jó, meg vagyok, tehát, most hogy... már összeraktam, csak én ezt annyira nem ismerem. Mindig föl szokott dobni egyébként ugye a különböző platformok. Ilyen nagyon rövid játszási idejű mérkőzéseket. Tudod, hogy áll a két csávó, paf!
2: Ja, és valaki eldől.
1: A vége, és én így nézem, hogy te jó Isten, hogy ti mit csináltok egymással. Nagyon komoly.
2: Írdatlan iperág lett a sportákból. Tehát, ja. Hogy az, hogy szaladták utána a különböző játékplatformoknak, hogy a Dana White egyébként ebből mit csinált, hogy ezeket a sztárokat hogy szerződteti le, hogy egyel a közvetítéseket, hogy tudsz erre előfizetni, hogy ebben mi pénz van, az egészen megdöbbentő. Tehát most, amikor a Gregor mondjuk visszatért volna, de valószínűleg már a bunyó előtt sérült volt, olyan pénzeket és olyan nézettségeket mozgatnak meg, tehát ezek a csávok akkora hírók a 10-20 éves gyerekeknél, tínédzsereknél, kamaszoknál, hogy nekünk nem tudom, hogy talán rockstárok vagy zenészek voltak ekkora hírók, de nekik a például a UFC harcosok, főleg aki mondjuk jitsuzik vagy foglalkozik küzdősporttal. Tehát egy iszonyatos példaképek és iszonyatos hősök, igen. Mindig van egy szám, hogy UFC, mit tudom én, 331, ugye az a 331. nem tudom, gála, és ott akkor vannak a kiemelt meccsek. Tehát tényleg szenzációs, tényleg jó nézni. Én is nagyon-nagyon szeretem. A Trump ugye nagy UFC rajongó.
1: Bizony, hát megütrendezte a fehérháznak a kertjébe a gálát.
2: Rendezett magának, ott ül, az első 5 percben nagyon lepacsizik mindenkivel, alszik egy jót, és olyan az eredményhirdetésbe betrolkodja magát. Tehát ez a Trump forgatókönyv. Arcoskodás, alvás, eredményhirdetés.
1: Nem nézem, majd odaállok, amikor fotóznak.
2: Igen. Eredményhirdetésen való trollkodás. Dő is ott van, igen. Hát ugye a Fehérház, amit te mondasz, hogy ő a saját gáláját oda rendezte meg a Fehérházba. Tehát Dana White-tal azért ő nagyon-nagyon jóban van. Na jól van, gyerekek, oké, akkor mi legyen? Elengedjük?
1: Hát szerintem igen.
2: Soha többet?
1: Sok sikert, Norbi. Még egyszer mondom, ha ő telefonál, és Anna pont fölveszi, akkor be tudjuk adásba kapcsolni. Mi most már egy ilyen elérhetetlenségi szünetet fogunk rendelni magunknak. Nem telefonálunk. Ha ő hív, akkor mehet.
2: Igen. Nagy a baj, ha McGregor a híró a gyerekeknek, akinek börtönben lenne a helye. Igen,

Most azt, hogy az ő viselkedésével egyetértesz, vagy nem, vagy az ő múltjával, az rendben van, bajos. Tehát egy írcsávó, ugye azért tudjuk, hogy hát minden azon benne van. De hogy hősök a gyerekeknek, az egészen biztos. Oké, na jól van, akkor ezt mi föladjuk, elengedjük. Gyorsan egy közlekedés. M7-es M0-ás csomópontnál Budapest felé 3 sáv szintén elesett. Nagyon nagy dugó, valószínűleg az iskola miatt. Attila küldte nekünk, köszönjük szépen. Budapest felé az M1-esen is van egy nagy balesetünk, és teljes útzár van Bicske térségében az 1-es főúton. Ott még zajlik a mentés, úgy néz ki, hogy továbbra sem nyitották meg az 1-es főutat. Úgyhogy ha van friss, akkor mondjuk jó. 0-23-111-111 az SMS számunk, mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kárpát-medencei kenyértalálkozó lesz Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Valódi iszkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Moson-Magyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek, és a szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-ig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Akár a régi italos dobozokból is lehet új alumínium, amely az egyik legértékesebb újrahasznosítható alapanyag. A MIH ZRT szerint ezért fontos az alumínium hulladék elkülönített gyűjtése. A fém megfelelő válogatás után újraolvasztható és újra felhasználható, miközben az újrahasznosítás lényegesen kevesebb energiát igényel, mint az alumínium elsődleges előállítása. A szakemberek szerint egy régi alumínium termék nem feltétlenül hulladék, hanem egy következő termék értékes alapanyaga lehet. Újabb érintett ingatlant nem találtak Győrben az aszbeszt tartalmú zúzott kő miatt. A város útkezelő szervezete továbbra is ellenőrzi a közterületeket és a magánházak előtti területeket, miközben az utak aszfaltját is vizsgálják. Az útkezelő szerint a beépített szennyezett zúzott kőből nem történik kiporzás. A mentesítés egyelőre nem kezdődhet meg, mert nincs egységes országos szabályozás sem a munkálatokra, sem azok finanszírozására. Győr ezért várja az aszbeszt mentesítési alap részlet szabályozását. A 3 milliárd forintos alapból a város később pályázati forrásokat is igényelhet. Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Néhol jelentéktelen csapadék kialakulhat. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázs!

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye a vizer téma után, mert hogy úgy néz ki, hogy ez a vizeres oda-vissza utazó, Krétáról megjövő, visszamenő, el nem menő srác, ez igazából egy csaj miatt ment ki, és a csaj ghostingolt, eltűnt, pénzt is fizetett, valószínű, ilyen hírek jönnek, és mire leszállt Krétán, már nem akart menni, ezért a vizer visszahozta. A ghostingolásról beszélgettünk ennek kapcsán, hogy kinek az életéből hogyan tűntek el a randi és chat vagy szexpartnerek. Egészen megdöbbentő lelépések voltak. Tehát itt már nem csak a randi előtt lépnek, ne, hanem a randi közben, a csetelés közben.
2: Sok év házasság után.
1: Sok év házasság után. Megdöbbentő történetek, igen. Erről beszélgettünk, és idegesítő hangokat, zajokat is kerestünk, mert hogy létezik egy olyan fogalom, ami ugye arról szól, hogy egy kicsit túl hergeled az idegrendszeredet, ez a neurodivergens textúrák, ugye erről volt szó, hogy mi az, ami téged idegesít, hang, zaj, rágás, anyag, bőrkontakt, nagyon jó kis megfejtéseket kaptunk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
2: Kedves barátom, pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetel.
1: Beráfutott a csetre.
2: Meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszit törölte magát mindenhonnan, ahol
1: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
2: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamba. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefons számot sincs hozzá.
1: Igen, valószínűleg fél találkozik, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijedt, hogy egyszerűen ghostingol. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi, szeretlek, ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak.
2: Na, szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy. Puszi, szia.
1: Igen, tehát azért hazamész, és na, le vagy tiltva, ki van pakolva, a kecó, le van rakva, egy gyűrű, paja írta. Tehát akkor ez csaj volt, tehát ez csaj csinálta meg.
2: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024. szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk, ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
1: Ne csinálj!
2: 13 év, érted?
1: De a gyerek életéből
2: és
1: is mindenki?
2: Mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki.
1: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
3: Te rohadt mérges vagy, és meghalt.
1: Szerencsétlen, hogy fekszik a gyárokon.
2: Lehet.
1: 13 év után valaki úgy szívott így föl. Ne csináld! Ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? Bocsi, hogy 4 hónapig ghostoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Na, hiszem, egy lányzóval 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi, ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, hogy utcáralkunk egymástól. De, tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na, itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
2: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
1: Igen.
2: Igen.
1: Két randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérdezte.
3: Na, ennél jobb sztorit találj, kis pofán.
1: Igen, de ráadásul csaj volt, mert pasi nem hitte el, tehát a csajt vitték be, érted, 2 napra, vagy 72 órára azért az úgy erősebben a formában.
3: Igen, ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
1: Igen.
2: bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
1: Idegrázós? Idegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék?
1: Azt tudod, ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és
1: ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszom rajta, és ne érezzem a gumit.
1: De ez ne durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Igen,
2: ez tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte érzem, hogy csikorog a fogamon az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
2: az
3: nem jár moziba.
2: Mizofónia?
3: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rágcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy rágsz, hogy ropog.
2: Lesz.
3: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
1: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülön.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
1: De durva, igen, ezt mesélted.
3: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
3: Megbírok tőle ülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocelt, ha összedörzsölöd, az összedörzsöd, és van ennek ez a nyikorgó ilyen...
3: Csikorgó hangja.
1: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérdem, hogy légy, ne nyújj hozzá, és van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként nem is ér, meg se hallod. Te se bírod?
4: Én nem meg a táblát sem, amikor régen jó, a táblát is
3: akarnak. Igen.
1: Én nekem az a semmi, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, és nyikorgó. Sikítoztak a lányok.
4: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
1: Igen, ezek nem, a légbuborékok kiszabadulnak. Nem.
2: Csak ennyit csinálok neked.
3: Nem.
1: Tényleg? Nem bírok.
4: Teljesen.
1: Van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni. És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy tök? Nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot se tudok enni.
3: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
3: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Figyelj, meghalok tőle.
2: Több rétegű papír zsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni. Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elhányja magát annyira.
1: Mi lehet a kapcsolat? Zsül, neked mi a hangod? Mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
5: Sejem hálóing. Sejem
2: mikor
5: dolgok.
2: Sejem
1: hálóing. Pizsomagolt az izékből, érted? Műanyagból.
2: Tudod, te mibe kerül egy olyan, Gyula?
1: Hol találkoztál volna a sejem hálóing?
5: A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
2: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem tartsuk a tányéron a villa, az sem.
2: Megcsúszik a villa,
1: nagyon szeretem. Figyelj. És akkor nézem az asztaltárságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
3: A lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokba benyomod.
1: Az nem tudom milyen, nem csináltam ilyet. Ja. Úgy gyerekek, jó sok. És jött még egy nagy örömmel, nem beszéltünk, a kordbársony anyagnak a nyikorgása gyerekkorodban. Szerette? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
3: Jó, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
3: És lesz, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele.
0: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk, és gyorsan még a naphallgatóját hívjuk, közben egy M3-as kivezető Kacso Pongrác felüljáró, most marják.
2: A nagyon jó időben
1: imádom
2: nyáron.
1: Őket.
2: Hát nyáron kirándulni megyünk, azt nem akarták akadályozni. Imádom és még őket. Egy most belső SMS. Valaki tudja, mi ez a sok hátizsákos gyerek? Kirándulás?
1: Hova mennek? Mi történik?
2: Mit csinálnak ezek?
6: Balázsék?
1: Hogy van? Jó reggel! Ciao, kapsz egy tapsot, és hogy hívnak? Szia!
6: Roland vagyok.
1: Roland, hello Roland. Ugye beszélgettünk itt
2: a túlféltésről.
1: Túlféltésről, egy-egyben alvásról, szájra puszi, sok minden szóba jött itt még 8:30 után. Te annyit írtál csak nekünk, Roland, akkor már levegyem a cicizésről a 9 éves kisfiam? Mi ezt nagyon szerettük, de még ne.
2: Ő még tarts ki.
1: Nyugodtan.
2: Hát főleg, hogyha te, neked apaként van a cicidem. Tehát az meg
6: hát, van
2: külön.
6: Akkor a cicim, igen.
1: Igen. Jól van. Hol hallgatsz bennünket? Merre vagy?
6: Tegléden.
1: Oké, van egy szép ajándékod.
7: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Egy jó safari!
2: Ó, a 9 éves gyerek nagyon fog neki örülni. Cicivel vagy cici nélkül, azt nem tudom. Mert kint is tudtok aludni éjszaka.
1: Igen, ez egy kinnalvós, ilyen glampingelős, safarizós történet.
6: Oké, messze se vagyunk. Jól van.
1: Oké. Küldjük. Köszi akkor. Szépen. Köszi, ciao.
6: Ciao.
2: Hello.
1: Nem mondtuk, de Juli elment az utolsó óráról. Talán föltűnt.
2: Hát figyelj, annyira itt ugye a zavaró zajokról, anyagokról beszélgettünk, hogy az egész adás zavarta, úgyhogy itt jött bennünket.
1: Mondtuk neki, hogy menjen, de egyébként igazoltam van távol. Holnap pedig talán Eszter érkezik már.
2: Juhé!
1: Melegváltásban jön.
2: Hát van, akinek 4 nap a hétvége.
1: Jó, hát kipihenni.
2: Szombat, vasárnap, hétfő, kedd.
1: Így van. Úgyhogy Eszterre folytatjuk. Jövünk holnap. Puszi mindenkinek, sziasztok. Ciao. We'll be right back.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Anya, arra gondoltam, rendet
8: raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Látom itt az SMS falon Balázsék utolsó üzeneteit, vannak itt reménykedők, akik bíztak abban, hogy a mai nap is Balázs biztosítja majd a zenét a munka mellé, de hát azt hiszem, vissza kell rángatni őket a posványból, vissza kell pofoznom mindenkit a zenei mély repülésből. Ígérem, hogy itt csak igazi mai sláger megy a munka mellé, most éppen az elmúlt évek egyik legkedveltebb sporthimnusza, a Die Die a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágermű.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermeccs. Közöttük hamarosan érkezik a Rádió 1 konténer tele nyereményekkel, úgyhogy az idei ősz is a Rádió 1-ről szól majd, és egy konténernyi nyereményről. Nem tudjuk, hogy idén mit rejt a Rádió 1 konténer, milyen ajándékok lesznek benne, de abban biztos vagyok, hogy egy hallgatónak idén is megváltozik az élete. Jövő hét hétfőn kezdjük el osztogatni a Rádió 1 konténerhez a kulcsokat, adásban lehet majd nyerni, valamint a kitelepüléseinken, hétfőn délelőtt 10-től a Kapásból Budapesten a Corvin Plaza bejárata elől. Drága Rádió 1-esek, a Rádió 1 konténerhez

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a srácok, lányok a suliban, úgyhogy együtt dolgozunk nagyon sokan ezekkel a zenékkel, van, aki pedig vezet. Mogyi szólt, hogy az M1-esen Bicskénél áldogál egy kocsi a határ felé haladó oldalon, 2-3 kilométeres a dugó mögötte. Bálinttól tudom, hogy az M0-áson az M1-es felé haladva a Nagy-Dunahídnál dolgoznak, itt is torlódás van. Szintén M0-ás, Vecsésnél volt egy baleset a 37-es kilométernél, 3-4 kilométeren át lehet lassulgatni, Attila írta. 0623111111 a forrodrót, SMS, telefon, Viber jöhetnek még a további hírek az utakról.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gimme,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

majd már aznap este a reptéren leszek. Vivi tehát nagyon utazna. Eszter meg ezt írta. Sziasztok, nekem van egy olyan érzésem, hogy egy álomautó idén is lapul majd a rádió egy konténerben. Mondjuk én már annak is örülnék, ha egy szerelő

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra elején a New Religion, BB Rexa következik, aki nagyon közvetlen a rajongóival, viszont emiatt több online balhéba is belefutott már. Többször szólt vissza a kommentelőknek, ha body shaming vagy bunkó beszólás érte. BB Rexa nem hagyja magát, egyébként nagyon jól is teszi. Közben a zenei hasítanak, New Religion, ez indítja a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Vokáció!

0: élünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet. Vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
11: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók.

Öttől hétig. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő hét hétfőn délelőtt 10-től a Rádió 1 konténer első kulcsait személyesen tőlem lehet majd megnyerni Budapesten a Corbin Plaza főbejáratánál. Aztán természetesen adásban folyamatosan játszunk majd, értük, mert igen, lesz egy konténerünk, a Rádió 1 konténer tel is tele nyereménnyel, és idén is egy hallgatónk nyeri majd meg. Játék start hétfőtől. Én Györke Attila vagyok, addig játszom az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: mindenkinek ezekkel a zenékkel, és jó utat! Rata azt írta, Komáromban az Erzsébet hídon dolgoznak, aszfaltoznak, úgyhogy csak autóbuszok és megkülönböztető jelzés használó kocsik mehetnek át Komárnóba, aki autóval menne a Monostori hídon, tegye meg. Melcsótól pedig azt tudtam meg, az M3-ason Bag és 60 között dolgoznak nagyon, emiatt több kilométeres sor van a határ felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs.
1: A pontos idő 11 óra 54 perc.
0: Jó, csak akartam egy ilyet mondani. Azonnal indítjuk a Daily Mixet, hölgyeim és uraim, mutatjuk, hogy mivel.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is lett.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tűzön grillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
7: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
8: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
10: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
11: Új szakma, új lehetőség felnőttként. Sosem később belevágni. Ha van érettségid, a Győri ST Sport és Kreatív Technikumban másfél év alatt ingyenesen szerezhetsz új szakmát, munka mellett is. Válaszd a sportedző, sportszervező, fitness-wellness instruktor, grafikus, fotográfus, dekoratőr vagy kiadványszerkesztő képzést. Inspiráló közösség, alkotó és aktív mindennapok, új perspektívák és folyamatos fejlődés. Itt nem csak egy új szakmát szerezhetsz, hanem új lehetőségeket is felfedezhetsz. Adj új lendületet a jövődnek. Jelentkezz szeptember 10-ig. Részletek sporteskreatívtechnikum.hu.
12: Gazdasági infók az Arrabóna privát bankárral.
13: Brutális gyors jelentést tett közzé az Nvidia. Erről kérdeztük Sej Attilát, az Arrabóna privát bankár ügyvezető tulajdonosát.
14: Múlt héten tette közzé a második negyedéves gyors jelentését a világ legértékesebb cége, az Nvidia. A vállalat 96,2 milliárd dolláros bevételt ért el, ami éves alapon 106%-os növekedést jelent. Ennél is fontosabb azonban, hogy az amerikai óriás vállalat a következő negyedévre 108 milliárd dolláros árbevételt vár. A menedzsment szerint jövőre is jóval gyorsabban nőhet a vállalat, mint azt eddig az elemzők várták.
12: Arrabóna privát bankár, az Erste befektetési ZRT függő ügynöke. www.aprivatbankár.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: 2026. szeptember 1-e van, 12 óra múlt 2 perccel, jönnek a hírek Győrből, Sareg Zsuzsa összeállításában.
1: Négyszázadik tanévét nyitotta meg a győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium. A különleges jubileum alkalmából mintegy 2000 jelenlegi és egykori diákok, valamint hozzátartozók töltötték meg a Széchenyi teret. Az 1626-ban alapított intézmény a kerek évfordulót egész évben nagyszabású programokkal teszi emlékezetessé, aminek részeként egy Lebó Ferenc által tervezett emlékérmét is bemutattak. Politikusok helyett egyetemi oktatók és szakemberek veszik át a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány irányítását. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kihirdette az új kuratórium és felügyelőbizottság névsorát, a kinevezéseknél pedig maximálisan figyelembe vették az intézmény szenátusának javaslatait, közölte az egyetem. A kuratórium új elnöke egy kiemelt külső partner, Módos Gábor, a győri Jedlik Technikum igazgatója lett, míg a felügyelőbizottság munkáját Csikorné Horváth Gabriella, az egyetem korábbi pénzügyi igazgatója irányítja az új ciklusban. Valódi ízkavalkád várja az érdeklődőket a Kárpát-medencei kenyér találkozón Győrben. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, amely a Mosómagyaróvárra költöző kenyérfesztivált váltja. Kenyereket, péksüteményeket is lehet kóstolni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, de lesznek szakmai beszélgetések, koncertek és amatőr süteménysütő verseny is.
2: Anyám kenyeret megszegte, mikor az már teljesen kihűlt, két karét levágott belőle, illatára kutyák is megkerült.
0: Saját versét olvasta fel a Kárpát-medencei kenyértalálkozó sajtótájékoztatóján Váci Zoltán pékmester. Vele is lehet majd találkozni szeptember 13-án vasárnap a Dunakapu téren, ahol a pékségek saját tájegységükre jellemző kenyereiket, péksüteményeiket mutatják be.
3: Nagyon örülünk, hogy mind a Pedro pékség a citromvirágával, akkor a Kárpát-medencéből, ugye Erdélyből, Felvidékről, de Dunabogdányból, Zircről, Kecskemétről is eljönnek hozzánk a pékek, cukrászok, az alkotók, és megmutatják kézműves termékeiket.
0: A szervezők célja a hagyományteremtés mellett az, hogy felidézzék Győr élelmiszeriparának emlékeit.
3: 1880-ban Bak Herman itt alapította ezen a helyszínen, ahol állunk, az első angol-magyar biszkuitgyárat, amit ugye 1900-ban a Köszlin testvérek átvettek és társaikkal üzemeltettek. Ebből alakult ki a győri keksz és ostyagyár, és azért tudjuk, hogy főleg 1963-tól, amikor elkezdték Győrben a vaníliás karikát gyártani, ennek a gyárnak köszönhetjük Győr vanília illatát.
0: A rendezvény fővédnöke Ilonka Boldizsár, a magyar sütőipar nemzetközileg elismert szakembere, fő támogatója pedig Vajda Péter, a Pedro pékség alapítója.
4: Nagyon örülünk Győrben, hogy végülis nem szűnt meg, hanem egy kicsit átalakult ez a rendezvény, hiszen a Győri Kenyér Fesztivál az idejében Mosmagyaróvára költözik, de így Győrben is marad egy olyan kenyeres rendezvény, ami újra a kenyér reflektorfényben van, és ezért vagyunk mellette, ezért támogatjuk, hogy a kenyér mindig a felső polcon maradhasson.
0: Lesznek pódiumbeszélgetések, melyek tanulságosak lehetnek azok számára is, akik otthon szeretnének kenyeret sütni.
4: Lesznek lisztek, lesznek töltelékek, lesznek péksütemények, lehet kóstolni, lehet kecskeméti kenyeret kóstolni, lehet dunabogdányi kenyeret kóstolni, és felvidéki, erdélyi, tehát hogy mindenki ott lesz.
0: A szervezők amatőr süti versenyt is hirdetnek, jelentkezni szeptember 11-éig lehet. A kritérium mindössze annyi, hogy a finomságnak legalább egy tipikus őszi alapanyagot kell tartalmaznia. Az őszi ízek versenyének díjazottjairól szakmai zsűri dönt, a jó hangulatról pedig a Silver Fox és az Akuston Duo gondoskodik.
1: Forgalomkorlátozásokra kell számítani Győrben, a Fehérvári út térségében a Magyar Telekom hálózat fejlesztése miatt. A szeptember 10-éig tartó munkálatok a Fehérvári út mellett a Katona József, az Otthon a Zombor és a Körkemence utcát is érintik. Arra kérnek mindenkit, hogy aki arra jár, a szokottnál is jobban figyeljen, és kövesse az ideiglenes jelzéseket. Útburkolatjavítás miatt ideiglenesen lezárták a győri PEC parkolóház kórház felüli bejáratát. A Győrszól tájékoztatása szerint az autósoknak megváltozott közlekedési rendre kell számítaniuk. A lezárás ideje alatt a létesítménybe kizárólag a Szent Imre úti rendelőintézet felüli bejáraton keresztül lehet behajtani. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, aki gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás zajlik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein tiltott felvételeket találtak. A férfi pénteken a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren adták át az amerikai hatóságoknak. Kettől a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, közölte a NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei adó- és vámigazgatósága. Legegyszerűbb a hatóság e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugta adatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. A győri Audi Eto KC nyerte a női kézilabda magyar szuperkupát, miután a székesfehérvári fináléban 30-24-re legyőzte a Ferencvárost. A MET arénában rendezett idénnyitó tétmérkőzésen a győriek magabiztos játékkal kerekedtek fővárosi riválusuk fölé, így egy rangos trófeával indították a szezont. A zöldfehérek ezzel folytatták a hagyományt, hiszen a korábban 2014-ben és 2015-ben is az FTC ellen hódították el a szuperkupát az évad első összecsapásán. Egy-egyes döntetlent játszott a címvédő Eto FC Győr a Kisvárda vendégeként a labdarúgó OTP Bankliga 6. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, így egyedüli csapatként továbbra is veretlen a mezőnyben. A várdaiak március 6-án nyertek legutóbb pályaválasztóként az NB1-ben. Az azóta lejátszott 8 bajnokiból 3-at elveszítettek, 5-ször pedig döntetlent játszottak.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
6: Rádió 1!
7: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

103.3 egy Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, Győr és a környék, nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. Na mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Szeptember 1-én kedden, és természetesen ez a Daily Mix, hozom a kedvenceket, a legjobb dalokat. De nem felejtjük el ma sem az egyedeket és az egonokat. Ők a névnaposaink, úgyhogy nekik boldogat. Mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot így Győrben és a környéken. Na folytatásban pedig megyünk tovább Tóth Abigail és Accent 2-sével. Jön is a Sugar Daddy.

103.3 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép délután Győrben és a térségben. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és természetesen itt a Daily Mixben a folytatásban is száguldunk tovább a kedvencek között. Érkezik a német énekesnő Loy, akinek a neve és a hangja nem lehet ismerőtlen a rádió egy hallgatóinak, hiszen már volt olyan dal, amit felkapott tőle, nem csak a rádió egy, de természetesen Európa. Itt pedig a nyár egyik nagy slágere érkezik tőle 2026-ból. Ez a Golden Summer.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 7-én este 7 órától a Vásárcsarnok egy igazi koncertteremmé alakul át. A Győri Filharmonikusok az idei évvel első győri koncertjén egy különleges helyszínen várják a közönséget, a Győri Vásárcsarnok egyedi hangulatú terében, ahol közönségkedvenc dallamok új környezetben különleges atmoszférában szólalnak meg. Nem érdemes mindezt kiadni. Irány tehát oda szeptember 7-én este 7 órára. Itt a Rádió 1-en, a Daily Mixben pedig jön a német csapat, a Fastboy, ez a Good Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Hársfai Istvánnal. Csak igazi

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délután mindenkinek, a mikrofonnál Hárspai Istvánt hallják, és na, hogy ebben az órában is hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket. Szállodunk tovább egy olyan előadóval, aki úgy lett világhírű, hogy egyáltalán nem hozta a botrányokat, és nem foglalkozott vele soha a bulvár média. Ezt így is lehet csinálni. Ray Dalton egy abszolút kikeszthetetlen srác, óriási hanggal. Jön is a Blood Running tőle.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok, óvatosan a gicsokorópát kamén főcsanak összekötőn, a 23-as kilométerkőnél még mindig félpályás lezárás mellett lehet autózni. Aztán munkálatok a mérges bekötő úton az 1-es kilométerkőnél, valamint dolgoznak jelenleg az 1-esen Gönyönél, hát még mindig a 108-110-es kilométerkő között lehetnek pici fennakadások, útépítés és csomópontépítés miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol is járjanak. Jön a folytatásban azonnal, Laj, ez a Get Lucky.

Díjas kétharmaduk önköltséges képzésen kezdheti meg tanulmányait. A felvettek több szakon is kiemelkedő pontszámokat értek el. Az augusztus 27-én nyilvánosságra hozott ponthatárok eredményeként összesen 317 új hallgató csatlakozhat szeptembertől az intézményhez. Közülük a legtöbben az Albert Kázmér mosomagyaróvári kar, az építészépítő és közlekedésmérnöki kar, az egészség és sporttudományi kar, valamint a Deák Ferenc állam és jogtudományi kar képzéseire jutottak be. Az általános felvételi eljárás 4697 feljevettjével együtt így összesen több mint 5000-en kezdhetik meg tanulmányaikat a Széchenyi István Egyetemen. A pótfelvételi évről évre lehetőséget kínál azoknak, akik az általános eljárásban nem kerültek be valamely felsőoktatási intézménybe, vagy korábban nem is jelentkeztek. A Széchenyi István Egyetem idén 54 alap, mester és osztatlan képzési, illetve felsőoktatási szakképzési szakot hirdetett meg ebben a körben nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt. Hogy mik a részletek, az elérhető a GyöriHírek.hu-n. Itt a folytatásban pedig természetesen szágoldunk tovább a legjobb dalokkal. Lady Gaga-val, szól is az Abrakadabra. Hey,

103.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert Győrben és a térségben holnap napközben fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, itt nálunk is. Helyenként zápor, zivatar, a délutáni órákban a Dunántúlon fordult elő, van egy pici esély arra, hogy így Győrben eshet. Itt ott erős lesz a szél, a friss reggelt követően viszont 27 és 32 fok közötti értéket mérünk, és nagyjából ez marad velünk csütörtökön is, viszont akkor már csapadék nélkül. Itt a folytatásban pedig jönnek az igazi mai slágerek. Taylor Swift érkezik azonnal, és persze a Fate of Ophelia.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Győr és a térség, hamarosan délután 2 óra. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották, holnap délben találkozunk majd újra, és az igazi mai slágereket ezúttal is itt hagyom. Györke Attila hozza őket, ha minden igaz, 2-től, úgyhogy tartsanak vele a 103.1-en. Én mindenkinek szép napot, jó időtöltést és jó rádióhallgatást kívánok. Természetesen négy kedden is nagyon-nagyon jó munkát és kitartást a melóhelyen. Itt pedig azonnal érkezik az amerikai énekesnő Eva Max, ez a Sweet But Psycho. Oh,

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és kézben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
9: Szeretnél energikusabb lenni és megteremteni a minőségi életmód alapjait? Várunk nyílt napunkon szeptember 16-án 9 és 19 óra között. A Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika egy 30 perces nyirokkeringés stimuláló hullámmasszázsal készül, és a kismedencei izomtréning fotelt is kipróbálhatod. Ráadásként vendégszakértőnk InBody mérést végez számodra, és beavat a méregtelenítés pulisszatitkaiba. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell. Foglalj időpontot a Szalonék felületén a Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika oldalán, vagy a 0639376034-es telefonszámon. Út a tudatos életmódhoz, találkozzunk szeptember 16-án.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
10: This is the World Is Mine Radio Show.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Itt a Rádió 1, 14 óra 18 perc, csak igazi mai sláger megy, és ezeket a zenéket óriási gigadugóban hallgatják sokan. Sziasztok! M1-es, M7-es felé az M0-áson több mint 6 kilométer hosszú a sor, üdv Kádroid Miki! Hasonlókat ír Anti, csak ő picit nagyobb dugóról számolt be. M0-ás baleset történt az M6-os csomópont környékén, az M1-es autópálya felé haladó oldalon a dugó legalább 10 kilométeres.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.
0: Jó utat, jó zenéket kíván a Rádió 1!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Zenélek és nézem az üzeneteket. Lilla Veszprémből a Rádió 1 konténer tartalmán gondolkodik. Sziasztok, szerintem idén is lesz benne luxus nyaralás, valami olyan helyre, ahol a reggelihez nem ébresztő óra, hanem tengerzúgás jár. Na mi lehet a Rádió 1 konténerben, drága Rádió 1-esek? Játék start hétfőtől!

0: Time.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az újabb zenei órában is, ami Taylor Swift-tel kezdődik majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: tanúttől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
4: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
5: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
7: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, aki nagyon várja már, hogy hétfő legyen. Nagyon szeretném, hogy megérkezzen a Rádió 1 konténer. Szeretem ezt a játékot, izgalmas. Nem tudjuk, hogy mit tartogat, hogy mi van benne, és hogy végül ki az, aki megnyerheti. A Rádió 1 konténer kulcsaiért hétfőtől lehet játszani az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

kell keresni. Most Szabin vagyok, szóval, mint mindig, most is szuper jó a hangulat a Rádió 1-jel. Üdv Bálint! Másik üzenet, sziasztok, én már egy botmixernek is örülnék. Üdv Xenia! Hát, hogyha Rádió 1 konténer, akkor abban nagyon sok botmixer elfér. Reméljük, hogy legalább

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a friss rádiós sikerek közül a Golden Summer, amit indítottam, egy fiatal német énekes lány Loi és a német DJ producer David Puentes érkezik, aki rengeteg remixet készít, számára mindig is fontosabb egy erős dallam, mint maga a klubhangzás, ezért egy nagyon szuper rádióbarát zene született.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: itt még 33 fokok lesznek, úgyhogy a Rádió egy Live Mix ma is 2 órás lesz, és Jamina lesz a DJ-nk. Én Györke Attila vagyok, aki még a következő zenei óráért felel, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
9: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom. Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
11: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az oljkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oljnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oljkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
12: Kovalszky Mega Vegas szabadtéri nagykoncert szeptember 12-én a győri Bridge Gardenben. Fergeteges hangulat, ahol felcsendülnek a közönség kedvenc slágerek is. Jegyek broadway.hu. Szeptember 12-e Bridge Garden Győr, Kovalszky Mega Vega.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
14: az
13: nem jár a moziba.
14: Mizofónia?
13: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
15: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
13: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
14: Lesz.
13: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
15: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
13: Nem eszünk együtt.
15: Ő mindig egyedül eszik?
13: Hát félrevonul.
15: Egy fülessel a fülön.
13: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
15: De durva, hogy ezt mesélted.
13: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
15: Ne csináld! Ne csináld!
13: Mert megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
15: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocel, ha összedörzsölöd, az összedörzs, van ennek ez a nyikorgó ilyen.
13: Csikorgó hangja.
15: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy légy, ne csinálj, ne nyújj hozzá, ne nyúj kerül hozzá, és van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell, és azt nézem, hogy másokként meg se hallod. Te se bírod?
14: Nem, meg a táblát sem, amikor régen jó, a táblát is
15: Én nekem az a semmi, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, hogy nyikorgó. Sikítoztak a lányok.
14: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
15: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Nem.
16: Csak ennyit csinálok neked.
15: Tényleg? Megkattansz?
14: Teljesen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Itt a Rádió 1, 16 óra 17 perc, közlekedési hírek. Tutti írta, kamionos baleset volt az M1-esen Tatabánya centrum csomópontnál a főváros felé haladva. 61-es kilométer, csak a gyorsítósával lehet kerülni őket. 61-es főút, szintén kamion, árokba hajtott előszállás és Alsó Szent Iván között. Éppen mentik, úgyhogy ezért állították meg a forgalmat, írta Kertes. 5 órától jön a Rádió 1 Live Mix Jaminával, addig Györki Attila zenél, és

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Rádió 1 konténer, mint mondtam, hétfőn érkezik, Jamina viszont már itt van a stúdióban. Ez a különbség a konténer és Jamina között. Már egy órája itt van Jamina, szerintem rosszul jár az órája. Na majd megkérdezem tőle. Itt lesz egyébként még sokat, 2 órán keresztül, mert hogy a Rádió 1-en mi nem engedjük el a nyarat, nálunk ma is 2 órás lesz a mix,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mac Menü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
9: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc, közlekedési infókat kaptam. Dávid azt írta, rottyon van az M1-es Budapest felé Tatabánya után. Nagyon sok kamion haladott a terelésben a külső sávban, úgyhogy aki abban a sávban marad, az 10-15 perces áldogálásra is számíthat. Ákos írta, lassú Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc út a Szilvafa utcai kereszteződés környékén, szintén Budapest. 22. kerület Leányka utca is bedugul a Törlei térnél, ezt Szebi írta. Nemrég pedig azt tudtuk meg, kamionos baleset volt az M1-esen Tatabánya centrum csomópontnál, a főváros felé haladva a 61-es kilométernél, itt csak a gyorsítósával lehet elkerülni őket. A 61-es főúton szintén kamion árokba hajtott előszállás és Alsó Szent Iván között, mentik és ezért állították meg a forgalmat. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Én Györke Attila vagyok, a zenék felelőse 5-ig, és a jó zenéket sorra lejátszom a mix előtt. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezután mit tud majd Jamina pattintani nekünk. Biztos vagyok benne, hogy meg.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveged, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
13: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen, tankolj az Oil kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
14: Kovalszky Mega Vegas szabadtéri nagykoncert szeptember 12-én a győri Bridge Gardenben. Fergeteges hangulat, ahol felcsendülnek a közönség kedvenc slágerek is. Jegyek broadway.hu. Szeptember 12-e Bridge Garden Győr, Kovalszky Mega Vega.
15: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
16: Szeretnél energikusabb lenni és megteremteni a minőségi életmód alapjait?
17: Várunk nyílt napunkon szeptember 16-án 9 és 19 óra között.
18: A Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika egy 30 perces nyirokkeringés stimuláló hullámmasszázsal készül, és a kismedencei izomtréning fotelt is kipróbálhatod. Ráadásként vendégszakértőnk InBody mérést végez számodra, és beavat a méregtelenítés pulisszatitkaiba. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell. Foglalj időpontot a Szalonik felületén a Csikár Krisztina Kozmetikai Klinika oldalán, vagy a 0630 937 60 34-es telefonszámon. Utat tudatos életmódhoz találkozzunk szeptember 16-án.
13: új szakma, új lehetőség felnőttként. Sosem később belevágni. Ha van érettségid a Győri SZT Sport és Kreatív Technikumban, másfél év alatt ingyenesen szerezhetsz új szakmát, munka mellett is. Válaszd a sportedző, sportszervező, fitness wellness instruktor, grafikus, fotográfus, dekoratőr vagy kiadványszerkesztő képzést. Inspiráló közösség, alkotó és aktív mindennapok, új perspektívák és folyamatos fejlődés. Itt nem csak egy új szakmát szerezhetsz, hanem új lehetőségeket is felfedezhetsz. Adj új lendületet a jövődnek. Jelentkezz szeptember 10-ig. Részletek sporteskreatívtechnikum.hu.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most... Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
2: Hogy szoktam mondani a Geri, tűbb pontosan 5 óra van. Hello mindenkinek a stúdióban, Jamina!
3: Nagyon jó vagy, Atis. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, hello!
2: És a Temurral rendelt Juhász Geri. És nem szeretnénk kérni SMS-eket, nem szeretnénk kérni Viber-eket, hogy szeptember 1-én mi ez a Summer Edition? Igen, nálunk még nyár van, egészen szeptember végéig nyár lesz, hölgyeim és uraim. Most néztem tényleg az interneten, mondtam is, 33 fok lesz szombaton. Miről beszélünk? Itt még nyár van!
3: Így van, ez csak egy

0: jó. Vénasszonyok nyára edition.
1: Na, akkor Vénasszonyok nyára edition.
0: Jó van, Jami, hát akkor toljuk meg, zenéljünk, itt nem lesz beszél, sok lesz a zene.
1: Így van, igen. Hát akkor kezdem a következő két órát, Purple Disco Machine és a Wonderful Life-al, ugye egy közönség kedvencel itt a Rádió 1-en. Atis és Jamina a pultban egészen 7 óráig megyünk a Rádió 1-en, a Summer Edition Live Mixben.
0: Ott vagyunk a TikTokon és a YouTube-on.

0: Igen, csak igazi ma is láger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órás mix ma is, szeptember 1-én is. A mikrofonnál a Temus Geri és a Jami.
1: Jamóca.
0: A Jamóca.
2: Sziasztok.
0: Tudsz fütyülni, ugye?
1: Tudok fütyülni, miért kell valamit kifütyülnöm?
0: Van itt egy olyan SMS, ami 18 karikás, néha ki kell fütyülnöd. Attila írja, azt a... Úgy bedurrantak a lábaim a biciklizéstől, mint a túledzett vadnyulak, olyan jó mixeket nyomtok, Jamina és Atis, kitekerek a világból.
1: Ja, már tőle nem volt.
0: Nincs, igen. Köszi szépen, Ati, hogy itt vagy velünk. Jami, meg kell, hogy kérdezzem, mert folyamatosan ugye itt megy a TikTok live, és nagyon sokan érdeklődtek, a DJ versenyedről, a mix versenyedről.
1: Igen, ugye még zajlik javában, mert szeptember 14-re ígértem a legjobb 15 kihirdetését. És
0: húzni fog?
1: Nem, 14-et azt tartom, mert már csak 100 mix van hátra, ott is 241-ből, és 141-et már lehallgattam és leválogattam. Tehát nyilván azokat úgy, hogy ez jó, ez nem jó. Én 3 kategóriára osztottam valamit, azonnal törlök, mert van benne rengeteg hiba. Valamelyiket top 50-be sorolom első körben, és valamelyiket pedig nagyon jó kategóriába. Úgyhogy így 3 mappám van, amiben szortírozom őket, és 100 van vissza már csak, és még van azért 2 hetemre. Úgyhogy szerintem tök jól

0: és Elánnal hallgatom őket, és nagyon szeretnék tényleg lehetőséget adni, majd ugye egy neves helyszínen lesz majd a döntőnk itt Budapesten.
1: Mert az új hallgatóink akkor ebből kitalálhatták, hogy Jamina egy DJ versenyt indított, amire már jelentkezni nem lehetett.
0: Már nem, a nevezési határidő az már lezárult 27-én, augusztusban, és most én rajtam van a nagyobb meló az most kezdődik, és igazából én kezdtem el a munkát ezekkel, hogy leválogassam a mixeket.
1: Én ezt úgy szeretem, hogy felemeled azokat, akiknek nem lenne lehetőségük ebbe a szakmába.
0: Külföld, nem?
1: Kicsit.
0: Külföld.
1: Figyelj, akárhová.
0: Hát nem is úgy mondom, hanem ez külföldön tényleg így mutatják a nagyok, és szerintem ez lenne a cél, hogy itthon is egy picit összefogjunk, és segítsük a másikat.
1: Úgyhogy én nem sokára műsorvezető versenyt indítom.
0: Arra is jelentkeznék,
1: hát
0: mondjuk
1: nem
0: én.
1: Tőlem kell megtanulni, vannak itt jobbak is. Ezért vagyok én a Kamus Geri.
0: Igen.
1: Mivel toljuk tovább, mert hogy itt ebben az órában még nagyjából egy olyan 10-12 percen keresztül mixelünk, aztán folytatjuk a következő órában
0: Így van,
1: is.
0: Tehát akkor az első óra véghajrája következik, és mindenképpen szerettem volna egy Dua Lipa dalt, úgyhogy jön a Love Again DJ Dark remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Summer Editionben.

0: Itt a Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Szia, Attis, Dani vagyok. A munkahelyemen próbálok visszarázódni a szeptemberi tempóba. Odakint egész nap nyár volt, bent munka, a fülemben pedig most Jamina mixe, így azért sokkal könnyebb elfogadni, hogy vége az augusztusnak.
1: Igen, de hát gondoljatok arra, hogy tényleg ez csak egy szám, ez egy dátum, mert egyébként semmi nem változott. Én ugyanúgy ma éreztem azt a 33 fokot, nagyon meleg van, nagyon vidám és világos idő van. Tehát volt, emlékszem, olyan év, amikor szeptember 1-el így megérkezett ez a Mordor, és
0: ez nem most van,
1: úgyhogy még tényleg élvezzétek, ameddig lehet itt a napsugarakat.
0: És ha ilyen zenék szólnak a Rádió 1-en, addig nincs vége a nyárnak. Mivel indul az újabb óra?

0: szerintem itt a második óránknak, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
11: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
12: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
13: Anya, arra gondoltam,
14: rendet raksz a szobádban,
13: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
14: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
15: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
16: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
17: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World Is Mine Radio

egyen. A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: Szólnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most

0: és Jamina!
1: Igen, sziasztok!
0: És az elmúlt percek elegendőek voltak ahhoz, hogy Jamina meggondolja magát, és ne azzal a dallal indítson, amit beígért nekünk, hogy most mi következik.
1: Igen, itt a szünet alatt bármi megtörténhet. Például az, hogy megváltoztattam a kezdődalunkat, ami Kamrad és a Be Mine, remélem ti is egyetértetek velem, és ez tökéletes indítódal lesz itt a második órában. Úgyhogy kezdjük ezzel nálam Sign 2 remixében, még mindig ott is, Jamina a Rádió 1 Live Mixben.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, 2 órás rádió egy live mix Summer Edition szeptember 1-én is, és nagyon sokan hallgatnak minket vezetés közben. Manu írta, baleset volt az M6-oson Pécs felé, 3 autó érintett, a 100 halombatta észak csomópontnál történt. Béla pedig ismét írt a 61-es főútról, ott a délután folyamán előszállás és Alsó-Szent Iván között volt egy baleset, még mindig mentik azt a bizonyos kamiont, úgyhogy ott moccanni nem lehet. SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jöhetnek a további hírek, infók.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jami?
2: Menjünk tovább, egy óriási kedvenc egyébként, képzeljétek el, én ezt először Lilinél hallottam, amikor azt hiszem takarított, és kirakott egy videót, hogy ez megy alatta, ez a dal, és nagyon-nagyon megtetszett, tényleg így abszolút a nyár jut eszembe róla, hogy megyünk tovább annyira, ja, azt hittem valamit, takarítsunk, akkor segítünk Erzsinének, megyünk tovább, Bauza és a Magnetic, biztosan ismeritek, úgyhogy megyünk tovább a Tissal.

0: beszélni, mert csokit lopott az irodából.
1: Nem igaz, azt nehogy elmond, mert a Márk mindjárt jön és jól fenékbe rúg.
0: És engem is belevittél egyébként a bűnbe, csak mutattam itt a TikTokon meg a YouTube-on.
1: Hát, ha már Stümer reklámunkon, akkor gondoltam biztos, hogy van itt valahol.
0: Úgyhogy ez most elfogy a következő percekben az információk alatt, aztán jövünk vissza valami jó kis dal. Mondj egy dalt, amit nem fogsz leadni.
1: De nem, mert tudom pontosan a Szemfeltől a Heart Like Mine, úgyhogy mindenképpen azzal fogom indítani a reklám után.
0: Hát akkor, hölgyeim és uraim, Szemfelt, Heart Like Mine, azonnal!
2: Termék megjelenítést tartalmazott. 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
5: az
4: nem jár a moziba.
5: Mizofónia?
4: Az, hogy ha hallod, hogy a másik melletted...
6: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
4: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
5: Lesz.
4: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
6: És nem vacsoráztok együtt, nem eztek együtt?
4: Nem eszünk együtt.
6: Ő mindig egyedül eszik?
4: Hát félrevonul.
6: Egy fülessel a fülem.
4: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benne.
6: De durva, igen, ezt mesélted.
4: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
6: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
4: Megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
6: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedörzs, van ennek ez a nyikorgó ilyen.
4: Csikorgó hangja.
6: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérdem, hogy kér, légy, ne csinálj, ne nyúj hozzá, ne nyúj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell. És azt nézem, hogy másokén tök meg se hallod. Te se bírod?
7: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
6: Én nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, hogy sikítoztak a lányok.
7: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezd így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
6: Igen, nem, ezek a légbuborékok kiszabadulnak.
5: Nem. Csak ennyit csinálok neked.
6: Nem. Tényleg? Nem megrattansz?
7: Teljesen.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Egy! Folytatódik a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai

0: vagytok, mindjárt jön a New Religion, itt a Rádió Egyen.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERSZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Éter Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 7 után. Ebben az órában a Temus juhászgeri kívánságokat teljesítés közlekedési infókat is mondok. Többen is jelezték, 3 autó az M6-oson balesetezett Pécs felé a 100-halombatta észak csomópontnál. Istvántól tudom, hogy az M4-esen Üllőnél a Törökszent Miklós felé vezető oldalon volt baleset, itt is 3 autó érintett. És Ádi jelezte, hogy nagyon lassú Budapesten a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró és környéke az M3-as felé haladva.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: 0623 111 111 a forradrót SMS telefon Viber, jöhetnek még az utak hírei, és a dalkérések, ez a kívánság műsor, neked mit játszhatok? Szia!
2: Szia, Fanni vagyok. Nem látok, kérek egy dalt.
0: Az aktuális kedvencet akkor én el is indítottam, Hug Yourself, kinek küldjük el?
2: Igazából az egész aranygiminek.
0: És jó volt az első nap a gimiben?
2: Igen.
0: Jó, hát elindult, igen, ez a sulis időszak. Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Színművészeti a terv, média és kommunikáció szakon.
0: Akkor lehet, hogy egy leendőbeli kollégával beszélek most, és neki játszom. Az aktuális kemeret sikert itt a Rádió 1-en.

Entropy.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy csak igazi mai sláger vagy. 0623111111 a fordulódról SMS telefon Viber. Sziasztok! Ricsinek és Abinak küldenék egy Taylor Swift zenét a melóba. Tartsanak ki, mindjárt itt a vége. Jött az üzenet. A vonalban itt van...
2: Kata.
1: Kata, kinek küldjük el?
2: A férjemnek. Otthon van a két gyerkőszer, és várnak engem haza a munkából.
1: Ó, hát akkor üzeneted a kis családodnak, hogy...
2: Hogy imádom őket.
1: Siess haza hozzájuk.

0: a Rádió 1-en. Ez a kívánság műsor, és most nyissa ki mindenki a fülét, mert úgy tudom, egy szuper friss kedvenc érkezik, természetesen kérésre. Halló?
1: Halló, én szeretnék kérni egy olyan számot az egyik barátomnak, hogy Robin Schulz Pepper Sides legyen.
0: És még üzenhetsz is a haverodnak.
1: Hát az, hogy jó suli kezdés neki.
0: Jó, szuper volt az első nap?
1: Igen, köszönöm.
2: Jó napot, egy 30 nézőpéteres pizzát szeretnék.
0: A klasszikus vicc, a kívánság műsorban egy jó kis pizza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Denzere után popzene, ráadásul a friss kedvenceink közül egy. Mondhatod?
1: Szia, Gyula vagyok, és a Sakirától kérném a legújabb zenét.
0: Kinek játszam?
1: Minden hallgatónak és nektek a stúdióban, hogy jó, szuperak vagytok, és így tovább.
0: Megijedtem először, hogy a tiltott mondatot mondod, majd Gyula, örülök.

0: Te figy órár.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jön a Rádió 1 konténer, hölgyeim és uraim. Hétfőtől beindul az őrült játékunk. Letesszük a Rádió 1 konténert Budapesten a Corvin Plaza főbejárata elé, és elkezdjük hozzáadni a kulcsokat a helyszínen is, és majd az adásban is. Egy kulcs pedig kinyitja majd, és a konténernyi nyereményt egy hallgatónk megnyerheti. Játékstart hétfőtől. Benke Bella írta is az imént Viberen, hogy kérne a kívánság műsorban egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. De ha nem, a Good Life is jó lesz, imádja a Rádió egyet. A zenét elindítottam, és neked miért játszhatom?
2: Hello, szia, Patrik vagyok. Hát igazából most takarítok, meg képzeld el, beteg lettem, lett egy lágyéksérvem, aztán holnap megyek sebészetre.
1: És fájdogál lágyéktájon, te meg takarítasz?
2: Igen.
1: Jól tolod. Jó, voltosan jó, vigyázz magadra, az ütemből pedig nem lesz hiány itt a Rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, az utolsó kérés a kívánság műsorban. Sziasztok, feleségemnek Szabóné Zavacki Csillának kíván férje Tóni boldog születésnapot Hajdúböszörménybe, blondis dallal, mert imádja. Kinek játszhatom még? Halló?
1: Ja, Kata vagyok.
0: Kata, mit csinálsz te most?
1: Most jöttem haza a reptérről.
0: Nyaraltál?
1: Igen, igen.
0: Merre felé?
1: Bárin voltam Olaszországban.
0: Jó, sok ismerősöm választotta idén Bari tuti célnak. Jól van, remélem jól érezted magad, és végig a Rádió Egyet hallgattad.
1: Így van, így van.
0: Örülök, hogy újra frekvencián hallgatod a műsort. Bulizunk akkor a kérésedre.
1: Jól van, köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal tovább 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek a
9: Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
10: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
10: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely keddeste indul a Diszkósít Rádió Show a stúdióban 3D-ben. Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messze, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdem a publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
6: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Két hét után visszatérés, 3D-ben nyomjuk az ipart, innentől kezdve miénk az éter, az igazi mai slágereké és a zenei híreké. Ez a Diszkósít.
4: Abszolút, és egy román vérszívóval kezdem az estét, nem a bárány az, hanem Dracula, és ezzel indulunk Temi Impala lemezével, annak is DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show. Hármasban az ősz első napján DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai Pícsi.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között az Egonok, Egyedek, Artúrok, Fajszok, Ignácok és Izabellák. Szülőnapos pedig az ismerőseim közül az édesanyám Bárány Attilán és Sebestyén Erzsébet és Piroska Károly. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Isten éltesse édesanyádat, erőben, egészségben, ez nagyon fontos.
1: Köszönöm szépen.
2: Annyit akartam még mondani egyébként, hogy szeptember 1-e elindult az iskola. Szerintem sok fiatal most szomorúan ül otthon, de legalább minket hallgat, ez nagyon fontos, mi meg hozzuk az igazi mai slágereket. Jugellel, Millivel, illetve a Britneyvel megyünk tovább, és ez a Stay Sexy DJ Juniorban hamarosan jön a YouTube csatornámra egyébként a klip, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a diszkósítván.

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi Rádió Show, 3D-ben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, és ha megkérdeznétek, hogy most mikor lesz a következő diszkosi, akkor meg tudnám mondani.
1: Na,
0: szeptember 12, szombathely, tessék készülni. Most azonban csak annyit szeretnék mondani, hogy a

0: utána pedig a nyári budapesti rezidenciámon utoljára zenélek a Bad Beach Classic White Party keretén belül új zenéket. Bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon.
1: Akkor ez egy rettentően érdekes buli lesz szombaton, ugyebár ez a Bad Beach Classic White buli, mert én is úgy gondolkozom, hogy újat fogok játszani, de majd meglátjuk, és hát elméletileg tisztől vagyok, mert...
0: Csak szeretnéd, az biztos nem.
1: Vagy?
0: Én éjféltől leszek.
1: Hát akkor miért lennék előtted?
0: Hát azért, mert én azt mondom, hogy majd délután megbeszéljük ezt a dolgot.
2: Jó, én meg az jutott eszem, hogy azt is beszéltek meg, hogy egyébként klasszik a buli neve, hogyha jól hallottam.
0: Na várjál, erre van egy válaszom, nagyon frappán zenei.
2: Igen.
0: Budokers.
2: Oké, értem. Jó. Na megyünk tovább, én ezzel kezdtem egyébként a vasárnapi Made in Italy bulimat, csináltam egy ikonikus dalra, amelyet Andrea Bocelli énekel, hogyha az angyalok énekelnének, akkor szerintem ilyen hangjuk lenne, mint Bocellinek, elképesztő, a Caruso-ról beszélek, és érkezik az új DJ Junior remix ide a Rádió 1-re.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan diszkos, itt 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínnölő zenékkel. Itt van a Bárány, itt van a Hanvai és én DJ Junior. Én egyébként szombaton játszom csak ezen a héten, az elmúlt hét az duró volt, 9 darab fellépés. Most Szlovákiában megyek egyébként fellépni.
1: Szerintem beszéljünk zenei hírről.
0: Jó.
1: I'm an Angel. Hány hete vezeti a listát?
0: Várjál, melyiket?
1: Mindegyiket.
0: Illetve melyiket nem vezeti.
1: Igen. Tehát egy globális lista vezetőről
0: beszélünk. A Beatportot nagyon régóta.
1: Így van.
0: Emellett ugyebár az amerikai listán a Billboardon is betett a lábát, második helyezett az angol listán, és hogyha jól emlékszem, akkor 27 országban egyébként listavezető, és nyugodtan rá lehet ütni a címkét, hogy ez egy magyar dal, és 2026-ban a legnagyobb világsláger.
1: Ez egy zenei hír volt itt a Rádió Egyen.
0: Igen, de ezt a dalt nem játszuk egyébként, viszont egy cover dal folytatásban.
1: Én igen.
0: Egy cover dal a folytatásban. Hát azért nem játszuk, mert nem kötelező már Rádió Egyen, érted? De én játszom a DJ Junior remixet, csak hogy nem játszuk hivatalosan. Na, megyünk tovább egy cover dallal, DJ Junior saját dal, Day by Day a diszkos itt benn.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárján Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Van még zenei híred?
0: Persze, egy csomó lenne, mert van egy második daluk is, aminek az a cím, hogy Bad Times, és jelen pillanatban most már több mint 4 hete vezeti egyébként az új dalok között a Shazam listáját. Ezzel párhuzamosan egyébként a vírus listát is, ami azt reprezentálja, hogy mennyire gyorsan terjed el, és mennyire szeretik az emberek, illetve egy harmadik listát is a Shazamon belül, a House listát, a Globálban pedig most 4. De amúgy mindegy.
1: Egy újabb zenei hír itt a rádió, van, az igazi mai slágerek között.
2: Én mondok még egyet, ha a Bárány befejezi a bokát végre ebből a dalból, akkor meg tudjuk jelentetni a diszkosi dalát videóklip formájában is, kérem
1: jó,
2: szépen.
1: De elment a hangom, nem tudtam énekelni, most már jó.
2: Persze, hagyjon már. Na, megyünk tovább, már megint a muzik. Ez a diszkosi, és a sorry, elnézést mindenkit, hogy még nem jelentünk meg vele, de játszom.

0: Kápolótára, szombaton pedig Dunaharasztiban játszom először, és utána Bad Beach, White, Classic, Party, bármit is jelentsen, nem tudom értelmezni, viszont csak fehérbe lehet jönni, én meg játszom, amit játszom, viszontlátásra, Bárány Attila voltam.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és negyedik szombaton szintén ebben a fehér buliban várok mindenkit sok-sok szeretettel. Melyik híd az?
0: Erzsébet.
1: Az Erzsébet híd budai hídfejénél, annál a szórakozó helynél jó lesz, fehérbe leszünk, és nagyon-nagyon sok új zenét fogunk játszani.
0: Majdnem megfulladtam. Tehát elmúltál 50, és megkérdezted, hogy melyik az a híd, ami ott van?
1: Én sose tudtam, és nem is fogom megtanulni.
2: Atya úristen, na, búcsúzunk mindenkitől. Én azzal, hogy Szlovákiával játszom szombaton, utána pedig egy nagyon kedves barátomnak az esküvője megyek, és ott is fölteszek még egy-két külföldi számot a színes fényekre, viszont egy zenei hírrel búcsúzom. Ez egy nagyon komoly crossover, zenei crossover, bármit is jelent ez a szó. Rosalía, Björk és Yves Tumor, és ez egy DJ Junior remix, amely egyébként már kim van a YouTube csatornámon, mindent ott elértek. Én ezzel búcsúzom, a Bergennel intünk bát mindenkinek. Szavaztok, holnap este 8-kor újra jövünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, tudom, hogy ezt az estét mindig különösen várjátok. Technózni is fogunk majd egy kicsit később. Mostantól Jauri a lemezjátszóink mögött. Nézzük, hogy mivel kezdünk. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. Fate Less és Bibi Rex a közöse, a New Religion itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show kedveste Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. Ebben ma a 11-ig Jauri segít, rengeteg friss megjelenést hoztunk. Lost Frequencies érkezik, és szerintem tőle ez az új dal. Hát ez egyszerűen zseni.
1: Elég is slágergyanús. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Nine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show kedd este Jauria lemezjátszói mögött Hugh Girl, Blondie és David Guetta, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel este 10 után, úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: mindenkinek, nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is, rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Jön Tame Impala és a Dracula a World is Man Radio Showban.

0: Kedvesténként nem, hogy kéritek, hanem konkrétan szó szerint követelitek tőlünk minden héten ezt a fantasztikus zenét. In Deep, Last Night, a DJ Save My Life, techno köntösben, Bartz Kiasz jó voltából. Ez volt tehát a For The Music, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Christopher is jön még jelenleg, ugye, ő az év producere Magyarországon. Jauri?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Radio1Hungary DJ, yeah. Teach me a lesson.

Tehát egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a Birdies Man Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: Gratulálom mindenkinek, szeptemberben és ősszel is itt leszünk veletek természetesen minden este. Innentől Christopher a házban, ő az év producere jelenleg Magyarországon. Hello Christopher!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek az újdonságával. Bambuléó, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show kedveste. Christopher a lemezjátszói mögött ugye idén végre bemutatkoztál Ibizán. Több fellépésed is volt, és hát a szettjeidet itt nálunk átíthatja Ibiza.
1: Ez így van, abszolút, ugyanis nagyon-nagyon jó dalokat sikerült kint sazamoznom. Így van, én is az a DJ vagyok egyébként, tudod, aki bebújik a fal mögé, és így tartja a telefon, így a sutyiba. Tehát így, de most már az órámon is el tudom indítani, zseniális. Úgyhogy a következő is egy ilyen dal lesz még hozzá. Watch the Sunrise érkezik a saját verziómba egy kis tech house-osban. Ezzel megyünk itt a Rádió Egyen tovább. World is Mine Radio Show.

0: a most érkezőknek, szevasz Krisztófer, neked is még egyszer.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Nyáron ugye megjártad Ibizát több alkalommal is. Mi volt az, ami abszolút megmaradt? Mi a legemlékezetesebb számodra a Buli-szigeten?
1: Szerintem az egyik legjobb az az, hogy a klubok úgy le vannak hűtve, hogy megfázol bent. Ez zseniális.
0: Komolyan?
1: Igen. Elindul egyébként, képzeld el, a szezon elején májusban a klímarendszer, és egészen szeptember végig, amíg szezon van, nem kapcsolják ki. Se este, se nappal, se hétköznap, és egyszerűen konstans 19 fok van, akármennyien vagyunk bent. Nekem például a Universe-ből abszolút ez marad meg, hogy soha nincs meleged. Nagyon érdekes, tényleg zseniális. Több mint 6800-an voltunk bent az Aeron, és ez az egyik, ami nekem így mindig megragad, hogy mindenhol nagyon hideg van. Ezen kívül meg az, hogy a hangrendszer, meg maga az egész vibe, az egész helyszínen, az egész szigeten olyan, mint amikor érzed, hogy egyszerűen nem tudsz belecsöppeni rossz buliba, mert oda mindenki azért megy, hogy jól érezze magát. Nincsen az a feszültség, nincsen az, hogy most éppen én mit tudom én, ez vagyok, én ezt az asztalt vettem, és semmi, teljesen korrekt, mindenki bulizni mennek az emberek, és maradnak is egészen reggel 6 óráig, ami nekem egy kicsit húzós, mert ott a főidő, az képzeld el, 3 óra után van.
0: Aha.
1: Éjszaka, úgyhogy mi már azért ott ez az kicsit ilyen 30-hoz közel, már egy 3-30-kor már egy nézelődök, de még azért megvárom, még az Eric Prince-et meghallgatom, meg azért David Guettának van egy másik fajta szettje, amit a Galaxison játszik, úgyhogy ez egyébként zseniális, úgyhogy aki teheti, egyébként próbálja ki, meg jöjjön majd egy bulimra, és megmutatom, hogy milyen igazán bulizni.
0: Így legyen, nagyon menő, menjünk közben tovább.
1: Érkezik Medúzának a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, Birdies My Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Christopher a lemezjátszói mögött, az év producere jelenleg Magyarországon, és jön lassan a mai finálink, egy jó erős utolsó 15 perc.
1: Van egy dalunk, amit még egy jó ideig szerintem tesztelni fogunk itt a Rádió Egyen. Méghozzá ez a Tukum, amit Macsesarival és saját magammal közösen írtunk, és ez a Bajnának az utóhatására jött létre, úgyhogy ezt szeretném most nektek még szintén premiereztetni. Már egy jó ideje, úgyhogy még egyszer Tukum, Macsesari, Christopher, Rádió Egyben.

0: Lepereg az időn, Christopher által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Nagy voltál?
1: Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek. Szevasztok!
0: Mára a Camelfettel zárunk, ez a Feel So Good. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, boldog szeptember!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. A mikrofonnál Kismerti, ebben az órában pedig felbukkannak a medúzás srácok. Elhozom Dua Lipát, Teddy Swims dalát, és itt lesz az aktuális kedvencünk is Robin Schulztól, a Barbs fokájával közös Better Times. A folytatásban pedig az az énekes dalszerző, aki majdnem profi teniszjátékos lett, Ray Dalton, Blood Running. Ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Memories. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: tőle, nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. Ezt hozom a folytatásban. Nemrég ünnepelte a születésnapját az énekesnő. Azt néztem, augusztus 30-án lett 37 éves. Egyébként Brooklynban született, és 4 éves kora óta a zene bűvöletében él. A tehetségét többek között a középiskolájában, a Staten Islandi Tottenville High Schoolban is megmutatta. Abszolút a musicalek világából jön. Hello Dolly, Jézus Krisztus szupersztár, hegedűs a háztetőn. Hát ilyenekben szerepelt, de mostanában a dance pop zenei műfaj az, ami nagyon-nagyon megy neki, amiben nagyon sikeres. Ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert ha

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

igen sikeres, mert 23 évesen, nem ma volt, 2007-ben David Guetta buliaim volt sztár fellépő, és akkor volt egy Kevin Barnett nevű DJ partnere, még jóval a Blond is előtt, és már akkor elindított egy divatmárkát, elképesztően sok mindenbe belefog egyébként. Például Bio Vinilen jelenteti meg az albumait, harcol az egyszerhasználatos műanyagok ellen, ilyen nyughatatlan kreatív lélek, Empire of the Sun,

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Az égenerációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az ország határokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőlem, Lloyd és a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, a mikrofonnál Kis Márti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Switch Disco, Sam Feld kollaboráció Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyúlnak, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain
2: instruments. Ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvett refrén Amy McDonald dalából.
3: Hey guys, we are Switch Disco.
4: And you're listening to Radio 1 Hungary.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi